0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu
1: Sláger, sláger után.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu
1: Sláger, sláger után.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket?
5: Akkor mondja el ismerőseinek,
4: hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Koptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a netem.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kel.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hölgyeim és uraim, felkészültek? Hát nem hiszem. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
4: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Poptarisznya.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.
5: Only the best music.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
1: Poptarisznya.hu.

0: Szokol Rádió Budapest. Híreket mondunk.
1: A nyilvánosság a gazdaság megújulásának és a politikai intézményrendszer fejlesztésének alapvető feltétele. A tanácskozás résztvevője mellett azt is megállapították, hogy a nyilvánosság nem adomány vagy megengedés kérdése, hanem, miként az egyik hozzávaló mondta, egy reális hatékonyságra törekvő politika lényegi eleme. Szükséges azonban hangoztatták többen, hogy megújuljon a tömegkommunikációs nyilvánosság is. A társadalomban végbe menő demokratizálási folyamatokkal egy időben ugyanis új elemekkel kell bővülnie a tájékoztatásnak. Az elmúlt évtizedek reformjai hangzott a részvételt, csak kevéssé érintették a hazai tömegtájékoztatás struktúráját, valamint irányítási és felelősségi rendszerét. A debreceni tanácskozás holnap folytatja munkáját.
0: A hírek után szórakoztató műsort sugárzunk sztereóban. Már várja önöket a stúdióban műsorvezetőnk, Popovics László. A magnósok kedvéért a műsor tervezett időtartama 2 óra. Címe: Péntek esti koktél. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: És most indul a péntek este. Felkészültek? Are you ready now? Egy koktélt esetleg? Benne lemez koktél, lemez múzeum, nosztalgia hullám, hallgatói hozzászólások, kultikus kabaré számok, Soma Koma és Popov professzor elmélkedései, rocksarok, nyelvcserés támadás, valamint az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei. The best music. Meg amit még itthon találtunk.
3: Jaj, maga az Békó túr! Meg kell mondjam magának, annak idején én 1986-ban könnyesen hallgattam a maga Poktali tokkazettáit.
4: Sanyikám, desztilláld magad.
3: Jó.
4: Na, gyere, mert kezdünk.
3: Ó, megyek ma.
2: Ez a péntek esti koktél. És aki felszolgálja, a műsorvezető, Popovics László. This is the sound of radio.

0: Nagyon-nagyon kellemes péntek esti időtöltést kívánok minden kedves Popta résznél.hu hallgatónak, és hát aki péntek esti koktélt tapasztalt hallgató, azt tudhatja, hogy innentől kezdve minden hallgató este 9-ig pajtásnak van szólítva, nevezve, innen hogy tetszik jobban, hiszen nosztalgikusan visszarévedünk a múltba, és hát különböző lehetőségeket használunk a tekintetben, hogy újraéljük fiatalságunkat a 80-as évek gerincére épülve. Erről szól a péntek esti koktél, és innentől kezdve ennek velejárójaként, ha úgy tetszik, akkor ebből az ürügyből kiindulva pajtásoknak szoktam nevezni a hallgatókat, ők is egymást, és aztán van, hogy én vagyok a majdnem tanácselnököt mondtam, az is van, csak az most nem én, vagy nem úgy, hanem van, hogy ősvezetőnek hívnak engem a hallgatók, stb. Csak az a kedvéért mondom, akik esetleg nem túl tapasztalt péntek esti koktél hallgatók, jó pár hete nem találkoztunk. A mai program egy eseti műsor lesz. A Facebookon lehetett olvasni, hogy nagyjából milyen terveink vannak Sanyival, fiktív műsorvezető társam, barátommal. A többek közt ugye ránk szabadult az idei nyár. Egyet lépett, és már itt is volt, tehát igazán 40 fok, és stb. Most egy pár fokkal azért kevesebb van már, de addig az elmúlt napokon túl van, hát le a kalappal mindenki előtt, aki bírta ezt a hőséget, akár így, akár úgy. Ezt a hangulatot meglovagolva, a 70-es, 80-as évek hangulatába visszarévedve majd az időgépünk segítségével, Sanyival a korabeli panellakások, panelházak építkezéseire látogatunk el, és hát hogy Sanyival beállunk majd dolgozni, hiszen akkor tájt épültek ugye vastagon ezek a eleinte dán, aztán szovjet, és később a szovjetet átalakítva magyar panellakások, panelházak. És hát ezeket bizony-bizony nagyon komolyan építették a különböző vállalatok. Kiegészülve különböző szakemberekkel. Na, ezek leszünk mi is annyival a mai alkalommal. Hát ilyen szedett-vetett szakemberek leszünk azért, de próbáljuk visszakapcsolni, visszarévedni, és hát ilyen módon megidézni a korabeli építkezések hangulatát, ez az egyik tervünk. Mutogatunk dalokat a 80-as évekből, amikkel hát az utóbbi hetekben frissítettük a zenei automata adatbázist, illetve Sanyi kapcsán még vannak ötleteink, többek között megvizsgáljuk a zsírnak a Sanyival kapcsolatát, vagy a Sanyival kapcsolatos kapcsolatát. Ugye szép mondat volt. Nem tudom, mi lesz ebből, menet közben meglátjuk. www.facebook.com/poptarisznye, ez biztos. Ez a poptarisznye.hu Facebook oldala, oda várom a beköszönéseket, a hozzászólásokat, majd teszünk föl kérdéseket. És minden mást is természetesen. Én ezennel és azonnal indítom a koktélt, hiszen a többit menet közben látjuk meg, és akkor el kéne, hogy induljunk. Én nagyon kellemes szórakozás, vagyis nagyon jó koktélfogyasztást kívánok minden kedves hallgatóknak, minden kedves pajtásunknak.
1: Egy koktélt esetleg péntek esti koktél.

lendületes kezdése a péntek esti koktélen a Kylie Minognak köszönhető, egyébként tényleg majd lesz tanácselnök is, meg Sanyi is elő fog hamarosan kerülni a mai programban, nélküle nem buli a buli. Arra gondoltam viszont, hogy lehetne lendületesebben, modernebb módon kezdeni ezt a mai koktélt. Hát látogassunk el akkor a Szondi utcába. Micsoda pompás kis dallam, kérem! Mennyivel felüdülőbb, vagy én nem is tudom jól kifejezni magam, hogyha mondjuk egy ilyen zene alatt köszönnék be a kedves hallgató pajtásoknak. Van ebben valami lendületes, hangulatos, mégis valami kicsit olyan funkisabb, régebbi beütés is, de összességében nagyon modern. Na próbáljuk ki! Sziasztok pajtások, kellemes estét kívánok mindenkinek! A mikrofon környékén Popovics László, és hát természetesen a pajtások a túloldalon, bízunk benne. Nem is tudom. Nincs meg az old school feeling, ami talán kéne. Mindenesetre egészen jó. Talán. Persze, tudom én, nem minden rossz, ami új. De ha már egy nosztalgikus műsorról beszélünk, hiszen abban vagyunk, akkor próbáljunk meg úgy modernizálni itt a folytatást, illetve zeneileg, hogy abban van valami múlt jellegű bármi. Azt hiszem Hudák Misi zeneverzumának egyik szignálbetétjében hangzik el ez a mondat, hogy minden jóban van valami régi. Hát akkor most próbáljuk ezt megidézni egy olyan remixben, amelyben már hallatszik is, hogy minek a mije. Felismeritek-e 93-ból pajtások? Valójában ez nem is remix, hanem egy újra gondolt dal. Szóval, hogy ki és mi lehetett az eredetie 93-ból? Ez a változat természetesen mostanság készült. Eladták újnak. Hát, hogy mik vannak. Nincs új a nap alatt pajtások.

Van-e már helyes megfejtés a Facebookon? Sanyi előkerült közben, gyorsan be is köszöntetjük. Itt Sanyi kell mondja valami szépet, vagy ami sikerül, ez az. Sanyi ezt tudja hozni bármikor, amikor csak kérjük, de akkor figyelj még egyszer, Sanyikem. Oké, már csak azt mondnak, hogy miért vagy ilyen nagyon halk. Lehet, hogy rossz potit toltam föl. Igen, az lesz a baj. Jó, akkor Sanyikám, figyelj, kis adásszünet, és megoldjuk adáson kívül, illetve nem adásszünet, nem lesz, csak majd megoldjuk adáson kívül. Perez Gabi közben, ha jól látom, bejelentkezett, illetve sokan mások. Hamarosan beolvasunk mindenkit mindenhova, és mindenkinek beolvasunk, de ha már a modern, újabb daloknál tartunk, magyar vonatkozásban is mutatok valamit,

0: A nyár is benne van a lángossal. Orbán Tomi is mutatta már talán.
1: Meredett a szemed, éreztem ez eldőlt. Mi tartogatott a nyár, most végre eljött. Ülünk a parton.
0: De talán Bétót Lacinál is hallható volt.

0: Mielőtt még itt a pajtások beköszönését és gondolatait elkezdeném megosztani, nagyon fontos, itt Sanyit próbáltuk ugye beköszöntetni, de technikai aggályok merültek föl. Most megpróbálom újra, Sanyikám, légy és próbálj meg normál hangerővel beköszönni. Igen. Most a jó, Sanyikám, érzem én. Na de Sanyinak vannak itt gondolatai, már amennyiben neki egyáltalában bármilyen gondolata lehet, ugye, hát aki ismeri, azt tudja. Igen. Na de, ha már itt a Sanyi, és itt vannak az elvileg gondolatok, akkor valahogy kapcsoljuk össze, és még a tanácselnököt is kavarjuk be, annál is inkább, mert megint lesz itt speciálba küldve valami, hogyha jól látom. Sanyi, akkor kezdte, aztán folytassa a tanácselnök, aztán valami majd ebből kialakult talán, legalábbis bízom benne. Tiéd az étel, Sanyikám! Igen. Ja, hogy megint én mondjam a pajtásoknak, hogy miről... Aha. Jó, szóval Sanyi azt mondja, hogy azt gondolja, hogy a múltkor néhány hete az egyik koktélban már, ugye, speciálba küldött a tanácselnök egy nagyon szép dalt Perez Gábor pajtásnak, hogy most megint kéne valamit, és Sanyi arra gondolt, ha nem kell itt ez a sok modern dal, mert ez csak elviszi a figyelmet, nem jó, nem a régi szép dolgokra kéne koncentrálni, és ennek fényében most Sanyi kiválasztott egy szép dalt. Egy szép dalt speciálba. Perez Gábornak. Igen. És akkor a többit majd ugyanezt el fogja mondani a tanácselnök is akkor. Jó van, Sanyikám, akkor kapcsoljuk a tanácselnököt.
1: Köszönöm, Sanyikám! Tisztelettel a tanácselnök, a Kultúrból céljából okoztál. A szép dal kiválasztását Sándornak köszönhetjük. Kulturális céljából Perez Gábor pajtásnak speciálba a következő dalt innen a Kultúrból is. Szeretettel! Hangulatba hoz! Szép dal! Pajtások! Szeressétek!

0: Hát jaj, milyen szép dal volt ez, igazi pajtások.
1: Péntek esti koktél. A hétvége előtt és az őrület határán. Péntek esténként.

szokták volt mondani, innen szép nyerni. Próbálkozzunk akkor. Itt a többség, vagyunk már öten. A csapat neve ugyanis Five.

Opennek hirtelen lett vége ennek a nótának, vagy én nem vettem észre, vagy nem tudom, mi történt. Na mindegy. Azt látom, hogy beindultak a pajtások a Facebook oldalon. Nagy-nagy köszönet mindenkinek. Hirtelen ugye volt egy kérdésem, amire még nem biztos, hogy mondtam a választ. Ugye mi volt az eredeti? Felix, don't you want me? 1993-ból Vallastyán Attila posztját látom. Nem biztos, hogy ő volt az első, de az biztos, hogy őt látom most ebben a pillanatban. Íme az eredeti, egy idézőjelben eredeti lengyel taktkazettám, Felix Don't You Want Me, és valóban 93-ban vettem meg Szolnokon a lengyel piacon. Egyébként igen, valóban én is ugye ezt a kazettát tudtam 400 forintért megvenni, ha jól emlékszem, mondjuk én Budapesten, ha jól dereng a dolog, úgyhogy stimmel, köszönjük Vallastyán Attila pajtásnak, vagyis a kapitánynak a kitűnő képet egyébként, ha jól látom, akkor Emdanu Ildikó is megfejtette a dolgot, még hozzá is tette, hogy az új verzió se semmi, az I Find You, illetve a TNT-re írta még, cifra az itapajtás, hogy TNT imádom, és ez ügyben még valaki a Brooklyn Bounce-t említette, nem tudom mire, de köszönjük szépen, voltak éppen, igen, talán cifrazita lehetett, ha jól látom. Igen, most egy kicsit elvesztem itt a Facebookban hamarosan a beköszönések, no de akkor már, ha már, akkor meg különben is, itt Sanyinak vannak gondolataim, már megint túlzok, de mindegy, szóval tudjátok, mire gondolok, pajtások, mert hogy itten volt itt egy speciálba küldés, és akkor itt Sanyinak vannak észrevételei, hogyha jól látom, nyomjasson, igen. Igen. Azt mondja Sanyi, hogy valószínűleg túltolta a biciklit, speciál dal küldése kapcsán, szóval lehet, hogy most Perec Gabi egy kicsit felbőszülhetett joggal, és hogy akkor most kérdezi Sanyi, hogy valójában mit tehetne? Hát én szerintem, Sanyikám, gyorsan indítsunk el egy Depeche Mode-dalt, mert az nyugtatja. Mert szerintem Gabi nem olyan sértődős fajta, nem úgy ismerjük, úgyhogy szerintem nem lesz baj, de majd meglátjuk. Sanyikám, egy-két zöld volt még elfér a fejedben, ha úgy alakul. Hát persze nyilván nem feltétlenül, de hát majd meglátjuk. De a Depeche Mode az mindig jól jön.

Hirtelen a Facebookon is ebbe jött, hogy Zarándok Balázs pajtás is megfejtette a Félix véle Don't You Want mint eredeti felvételt. Köszönjük szépen. Egyébként ő is, és ha jól látom, akkor Szabó Attila pajtás is megérezte, amit talán ki sem mondtam, hogy ilyen korabeli 80-as évekbeli csehszlovák pajtások által kedvelt dalokkal is próbáltam ma készülni, és ők is javasoltak ilyesmit, úgyhogy ezeket is hamarosan leforgatjuk. Most gondolkozom, hogy most azonnal-e, de nem, szerintem picit még várjunk, mert be fog ez érni. Na, de a beköszönésekkel csúnyán le vagyunk maradva, talán egyet sem olvastam még be igazán, és az időrendben sem vagyok biztos, sőt, talán biztos, hogy nem, de így ad-hoc jelleggel a Krisztián család beköszönését láttam most hirtelen. Sziasztok pajtások, Lacinak és Sanyinak jó munkát, nekik és mindenkinek szép estét kívánunk, szóval ősvezető pajtásnak jelentjük, hogy a kis családunk teljes létszámban felsorakozott, nagyon szépen köszönjük, és Weber Tamás pajtás a következő, sziasztok, csak a szomszédból jelentkezem, 100 halombattáról. Jó vételt és sávszélességet mindenkinek, nagyon szépen köszönjük. Elmesélek egy, hát nem tudom, mindegy, elmesélem, jó? Annak idején, amikor bejöttek megjelent a legelső Harry Potter film, és akkor még volt olyan szerencsém, hogy egy olyan rádiónál dolgoztam, ami hát így még debütálás előtt levetítette, tehát egy ilyen debütálás előtti vetítésre, egy zárkörű vetítésre voltunk hivatalosak, ha úgy tetszik, a stábbal, és hát elég sok híres ember volt ott, meg mi. És gyakorlatilag ott álltunk sorba, hosszasan kellett állni, azt hiszem ruhatár is volt, vagy nem is tudom, lehet, hogy pattogatott kukoricára, vagy nem tudom miért, valami nagyon hosszan kellett sorba állni, és akkor hát a bejutásra volt feltétlenül egyszerű, és akkor így álltunk, és akkor elkezdtem a szokásos hülyeségemet nyomni, hogy ezért jöttünk fel, Battaro, ezért a Potteré. Hát mi a rosszabbat tud ez a Potter, amit mink nem? Ilyeneket csináltam, hát majdnem kivezettek gyakorlatilag onnan, de aztán persze végül sikerült megnézni a filmet. Na hát ennyit, ez 100 halombattára jutott eszembe, illetve még annyi, hogy érten is laktam pár évet az akkori kedvesemmel, és hát átjártunk 100 halombattára ilyen-olyan okokból többek között wellnesskedni, de nagyjából ennyi. Illetve a Rádió 6, ahol szintén volt szerencsém dolgozni, ami a Rádió Juniorból alakult, az 100 halombattára költözött, amikor Rádió 6 lett, emlékeim szerint oda is jártunk egy darabig, akkor építették fel a körforgalmakat ott 100 halombatta is ért környékén az autópálya miatt, és akkor utána már sokkal tovább tartott az út, ami 10 percig tartott, utána már 25. Annyi körforgalmon kellett keresztül menni. No, ennyi emlékem van 100 halombattáról, nézzétek el nekem, hogy ezzel most húztam az időt, de köszönjük Weber Tamás pajtásnak a jelenlétet, ez a lényeg. Lacó Péter pajtás is tiszteletét tette. Jó estét, Rákos Liget jelen, illetve M. Danó Ildikó azt írja, pajtás, ez odaüt, de nagyon, a Muki fia, igen, a speciál dal, ugye, igen, majd meglátjuk itt a hozzászólásokat, hogy egyébként mit szólt hozzá az érintett Perez Gábor, vagyis Perez Gabi pajtás. Neki is van beköszönése. Apropó, sziasztok, nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Már hiányzott ez a műsor. Örülünk, hogy újra hallhatjuk Sanyit, meg a társát. meg a társát, aki már olyan vén lett, mint mi. Gabikám még sokáig, és Ildikónak is a legjobbakat. Igen, azért jöjjön, hogy Gabikám, mert minket ugye összekevertek egyszer-kétszer, és azóta ő a Popovics Laci, meg a Perez Gabi, ezen poénkodunk. No, hamarosan a többi beköszönés, és a többi pajtás hozzászólása, de, azért mégiscsak, ugye nyár van, néha picit le kell lassulni, picit meg kell nyugodni, és hát mivel nyugodjunk meg, pajtások? Hanem a Chicago felvételével. Hiszen, ahogy említettem az elmúlt napokban, hetekben, frissült a zenei tárunk, többek között a Chicago felvételeivel is.

Jó, hát pajtások, ti még soha nem tévedtetek. A Chicagónak vannak visszafogottabb, lassabb dalaik is. Ez nem volt az, ez egy picit rockosabb hangvételi volt, hát legalább be tudtuk indítani a rock sarkunkat ezennel és azonnal. Hát az se rám az első követ, aki még soha nem tévedett semmiben. Sanyi volt itt egyébként a felbújtó, én meg nyilván belesétáltam a csapdájába. Közben nézem a Facebook oldalt, hogy mit kéne még itt beolvasnom. Van jó pár dolog, jó pár beköszönés, és ha jól látom, akkor ugye Perez Gábor pajtásnál tartottunk, Krista Zoltán, a Kamion Zoli pajtás a folytatásban. Sziasztok, pajtik! Bécs környékéről jelentkezem, megyek angolba szokás szerint, itt is megragadnám az alkalmat, hogy a nagyra... becsütős vezető pajtások, nagyon boldog észnév, igen, kívánok, köszönöm szépen, igen, pajtások, így kell spórolni két lejet, egy csapás a névnap és születésnap egyben, igen, mert egyben van követendő példa kell, hogy legyen előre Kamion az Zoli pajtás. Igen. Na most ezt úgy képzeljétek el, pajtások, hogy úgy van egyszerre a név és a születésnapom, hogy én László napon születtem, de apukám is László volt, és nagypapám is László volt. Szóval itt nem csak az van, hogy amelyik napon született a gyerek, azt a nevet kapja, hanem itt az is van, hogy itt valószínűleg az elkövetők, azok kiszámolhatták, hogy hát akkor úgy most kéne nekiállni, hogy akkor pont aznap jöjjön ki ugye a végeredmény. Szóval értitek, pajtások, de nyilván hát nem tudom, nem mindegy, lehet, hogy nem tudom. Szóval következzen a Európa Együttes pajtások a folytatásban a Ninia című dallal. Ha már roksarok, akkor roksarok, kérem.

Még egy dal erejéig keménykedünk itt a Rocksaróban, aztán megyünk tovább más stílussal, illetve Sanyival itt nagyon készülünk, hiszen hamarosan visszarévedünk az időben. Az időgépünk segítségével a 70-es, 80-as évekbeli időszakba repülünk vissza, és ott beállunk panel lakásokat, panel házakat építeni, szerelni, és a többi, meg fogjátok látni, meg fogjátok hallani, mivel jár ez, pláne, hogy Sanyi ott van. No, hát ez hamarosan, és akkor, ha már Rocksarok és lezárás, akkor következzen a Scorpions és a Rhythm of Love.

Azt gondoljátok, pajtások? Pedig nagyon-nagyon nem. Még hogy Queen, kikérem magamnak.

ezek már a csehszlovák fajtások kedvencei. És mekkora nóta ez? Szeressétek, pajtások!

0: Lezártuk a mai rocksarkunkat, kedves pajtások, Cifra Zita pajtás beköszönése a folytatásban a Facebookról, ha jól számolom. Sziasztok, koktélfogyasztó pajtások! Vidám péntek esti zenehallgatást kívánunk mindenkinek, Laci őrsvezető meg hozzá jobb-nagyobb zenéket, majd meglátjuk, jó műsorvezetést, Gábor és Zita, tehát voltak éppen ketten vannak pajtások. Köszönjük szépen! Nem tudom, említettem-e már Zarándok Balázs pajtás beköszönését, ha nem, akkor most gyorsan pótolnám. Sziasztok! Minden kedves hallgató pajtásomnak szép estét és jó nosztalgiázást kívánok. A péntek esti koktél egy felüdülés számomra. Végre teljes egészében meg tudom hallgatni a műsort. Jöjjenek ma is a jó nosztalgikus dolgok hamarosan, illetve hát pillanatokon belül, ha úgy tetszik, hiszen Sanyival már is megyünk vissza az időgépünk segítségével a 70-es, 80-as évekbe, és hát panel házakat fogunk, panel lakásokat fogunk építeni. Na, úgyi!
1: És most bekapcsoljuk időgépünket.
2: Itt vagyunk, pajtások, a helyszínbe. Sanyi is itt vagyunk a helyszínbe. Sanyi, mondja te, hogy itt vagy. Mondom, hogy itt van, Sanyi. Na, itt vagyunk a planel építésbe. Most a házépítő kombinátok betanított és szakmunkáit mutassuk be, pajtások, jó? Panelos épületszerelés. Figyeljetek meg, pajtások, bennünket. Itt vagyunk már Sanyival. Belemegyünk az épületbe.
3: A lakások villanyszerelése, akár a többi technológia a hagyományostól eltérő új utakat követ. Az egyik ilyen mód a ragasztásos villanyvezetékezés.
2: Így van.
4: A vezetékek elhelyezésére szolgáló hornyokat, üregeket a panelgyártás során képezték ki.
2: Az biztos.
4: A helyszínen vésni nem kell.
2: Nem kell vésni, Sanyi, ne vésni, Sanyi!
3: A szükséges M-fal 1 kW-os, 1x2x vagy 3x két és feles keresztmetszetű, alumínium erű vezetékeket palmafix ragasztóval bekenik, és körülbelül 20 percig szikkadni hagyják.
2: Így van, palmafixre kell bekenni a kábel. Sanyi, ne tép ki a falból, palmafixre kenjen megfele!
4: Ugyancsak palmafixsel kenik be az előzőleg megtisztított hornyokat és falat.

0: Az ott, biztos. Ahová a vezetéket ragasztják majd.
1: Ha oda bizony, Sanyi, tegyed oda a fánglit is, fogjad, Sanyi, a fánglival csináljad.
2: Ha a ragasztó már kellőképpen hártyásodik, a műanyag szigetelésű vezetéket bekent oldalánál fogva horonyba helyezik, és kalapáccsal szakaszosan végigveregetik, odaerősítik.
1: Sanyika, szépen kalapáljad bele oda a dolgokat, Sanyikám, mert situáció van, kérem. Itten a Sanyi megcsinálta, szépen, mert ugye bekent a palmafix ragasztóval, az odáig megvan. Na de kérem, nem csak az van, Sanyikám, most krampácsoljad befele, megfele, jó? Sanyi, na, krampácsoljad. Ah, Sanyi, ne úgy. Na, mindig, folytassuk. Folytassuk akkor másképpen, jó?
2: Sosan végigveregetik, odaerősít.
1: Oda veregette a Sanyi, az biztos, hogy így van. Meg volt. Na, nehez, most Sanyi, most, na most csinálod jól. Most hallom.
0: A szerelvények dobozait a falba gipszelik, és a vezeték végeket a dobozokba fűzik.
1: Fánglival meghúzza a Sanyi. Be van gipszelve. A Sanyi is be van már gipszelve, kérem.
2: A ragasztott vezetékezés alkalmazható a válaszfalak feletti, vagy a falpadló szögleteiben kialakított részben is. A vezeték lapra kisívben hajlítható. Ilyenre hajlításkor 150 mm sugarú ívet kell tartani.
1: Sanyi is be van már gipszelve teljesen. Nem csak a vezeték falba, igaz-e?
0: A vezetékkötést a Hupolfix kötőelemek és a csupaszoló szerszám leegyszerűsíti.
1: Csupaszoló szerszám.
2: A vezeték végeket mintegy 15 mm hosszban egyetlen mozdulattal lehet a fogóval szabaddá tenni.
1: Az biztos. Biztos. Kupolfixel, Sanyi, kupolfixel,
0: kösset! A kupolfix gyűjtő alakú műanyagkötőelem belül spirálzugóval.
1: Az biztos.
2: Az összefogott vezetékekre ráhúzzák, és megakadásig rácsavarják a kupolfix kupakot, amely a három szálat fémes érintkezéssel szigetelve erősen összekötik.
1: Ha, hogy másképp, csak így lehet, Sanyi, kupolfixet kössel megfelel. Na, szépen okosan. Vagy ő sikerül.
0: Ellenirányba csavarva a kupak könnyen levehető. A három vezetékszálon jól látható a kónuszos spirálborda.
1: Hát ide látom, nagyon szép a kónuszos spirálborda.
2: A korszerű kéziszerszámok és kapcsolóelemek a ragasztott vagy védőcsöves vezetékezési munkálatok gyors végrehajtási idejét tovább csökkenti.
1: Így van, gyorsan.
0: A függőleges hornyokba beragasztott vezetékeket később elvakolják, hogy a festéshez, tapétázáshoz sima falfelület álljon rendelkezésre.
1: Szépen halad a Sanyi, meg kell hagyni. Szépen halad, az biztos. Ja. Kupolfixel. Nagyon szépen halad a Sanyi. Fánglival húzza az ét.
2: Az egységes szerkezetű legújabb típusú panelos épületek még fejlettebb villanyszerelést tesznek lehetővé.
1: Az biztos.
2: A villanyszerelés védőcsöveit és dobozait belegyártották a falpanelokba.
1: Sanyi is belegyártott dolgokat a falba.
0: A falelemek közötti csomópontokban még az épületet összeszerelő komplex brigád villanyszerelője helyezte el az átkötő védőcső idomokat, amelyeket később bebetonoztak.
1: Meg a Sanyi.
0: Így a teljes lakás védőcsövezése összefüggően ki van építve.
1: Az biztos, hogy ki van építve. Sanyi, almafix lemekkeltem. Az jó.
2: A helyszíni villanyszerelési munka a lakásokban tovább csökken, csupán a vezetékek behúzásából, a kötések elkészítéséből és a szerelvények elhelyezéséből áll.
1: Bele van kötve a Sanyi teljesen.
0: A panelba betonozott dobozon keresztül acélszalagot tolnak a védőcsőbe a következő dobozig.
1: Az biztos.
0: A fűzőszalag végére erősítik a vezetéket, és a másik doboznál egyszerűen áthúzzák.
1: Szépen behúzószál a Sanyi kamerát, elveszem, komolyan mondom. Szépen húzod be a alumínium vezetéket. Jó van. Szépen halad a Sanyi. Jó van, akkor. Na, pompás.
2: Bár a befűzéshez két személy szükséges,
1: hát
2: a helyszíni villanyszerelés a hornyok, dobozhelyek kialakításának, begipszelésének elmaradásával még a ragasztott vezetékezéssel szemben is jelentősen lerövidül.
1: De van rövidülve.
0: Osztott födémek esetén
1: Sanyi.
0: A középlámpa védőcsőbe helyezett vezetékét a felső födémosztásba fektetik, és a szükséges helyen lefelé kivezetik.
1: Sanyi, ne te feküdjél bele
2: a lakások haranyba. Felszálló vezetékeinek igen korszerű szerelési módja az elektromos mérőtérelem alkalmazása.
1: Az biztos.
2: Ez egy vasbeton keskeny térelem, amelybe a házgyári gyártáskor elhelyezték a felszállókhoz szükséges összes védőcsövet és dobozt, A helyszínen csak a vezetékek behúzását és összekötését kell elvégezni. A télelembe szerelik fel a lakás vagy lakások fogyasztás mérőjén kívül a biztosító táblát, illetve táblákat is.
1: Az biztos, hogy így van. Na, jó van, Sanyikám, haladjál szépen, okosan vagy, ahogy sikerül, jó van-e? Hát, haladunk. Haladunk a Sanyival, szépen haladunk, a Palma fixet magára kente, teljesen a Sanyi. Nagyon jól mutat így most a Sanyi. Haladunk szépen, jó van, Sanyikám, jó van, azt a karampáccsal még vegyed bele a falba, jó van.
3: Péntek esti koktél.
4: A hétvége előtt és az őrület határán. Péntek esténként.

biztos, hogy mi voltunk a legügyesebb brigád így a Sanyival. Na, most már mindegy, de megpróbáltuk, legalább megpróbáltuk, pajtások, ez a lényeg, nem? Aztán majd lesz, ami lesz. Vissza kell állítani a hangomat, mert elhangolódtam itt a külső időgépes kapcsolás kapcsán. Mike Brand dalán a kitűnő David Castro remixét pedig ezúton is köszönöm Hudák Misinek, illetve még annó, ha jól sejtem, a Hentesnek is köszönjük.

Libabőr, libabőr, pajtások, most pedig megyünk tovább hasonló hangulatban. Mondtam én, hogy lesz itt szív és érzelem, csak pont a roksarok elején mondtam, oda nem illett, de hát most azért csak jön ilyesmi is. Illetve, hogy említettem, itt a csehszlovák pajtások kedvenc daliból válogatunk hallgatói segítséggel, illetve saját kútfőből is. Egy nóta már lement ez ügyben, hamarosan jön a többi is. No de, a Facebookon körbe-körbe nézve látom Kerstin Buch pajtást, aki vélhetőleg beköszönt valahol. Ne kérdezzétek, hol, nem találtam meg ebben a pillanatban, azt írja, nyáresti gondolatok és jó tanácsok, nem árt előbb szelfizni, és csak utána szörcsizni a bulin, mert küldött egy buli előtt, buli után képet hölgyekről, köszönjük szépen, biztos, hogy van valahol beköszönése is, ha megtalálom, azonnal megosztom veletek, pajtások. Van itt még gondolat, illetve beköszönés, melyikkel is folytassuk. Ja igen, volt gondolat még a roksarok kapcsán Cifrazita jóvoltából. Egy kis Def Leppardra gondolt volna. Ugye a roksarok elmúlt a Def Leppardot, hamarosan megoldjuk az előzőekben említett hangulatban. A Scorpions dal kapcsán Valastyán Attila pajtás azt írja, vagyis a kapitány, ez a remek Scorpions dal többek között rajta van a Best of Rockers and Ballads című válogatás kazettán is. Köszönjük szépen. És igen, Sanyival mentünk építkezni a 70-es, 80-as évekbeli panellakásokban. Ennek kapcsán Krista Zoltán, vagyis a kamionozoli pajtás írja, hogy 1980 és 83 között nagyon sok panelt szereltünk, mint villanyszerelő inas. Az A évnél voltam tanuló. Ezek nagyon ismerős mondatok. Igen, nagyon sok érdekes mondat volt ebben a dologban. Egyébként egy komplet videósorozat van fönt a YouTube-on, majd ezeket megosztjuk a hallgatókkal itt kommentben, hogy megtudjátok nézni. Nézni sem utolsó, sőt, kimondottan élvezetes. Hú, Paul Fix, szintén Krista Zoltán pajtástól. Igen. Hú, Paul Fix, Kupol Fix, minden volt. Hú, Paul Fix volt valóban, igen, igaza lehet Krista Zoltán pajtásnak, hogy nem Kupol, hanem Hupol. Na, majd ezt megvizsgáljuk közelebbről. Ha jól látom, akkor itt van velünk Madla Jani pajtás is. Szép estét kívánok mindenkinek a rádiónál és a stúdióban. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Nézem, itt még valamit kihagytam. Igen. Kitty, Bozó Kitty pajtás írja. Kitty pajtás jelen, Valastyán Attila pajtás már beköszönt. Mielőtt én telefonon füleltem az őrsvezető pajtás hazafelé jövet a troli megálló melletti közértből, de most már teljes létszámban itthon vagyunk. Köszönjük szépen, úgyis, hogy messze lakunk egymástól. Nézzük. Zarándok Balázs gondolatai a Depes Mód dal kapcsán, ahogy annak idején Takács Mari konferálta a 2-től 5-ig című műsorban, Dipics Mód, mester és cselédje. Igen, valóban. No, hát akkor, ha már nosztalgikus hangulatba keveredtünk, és nem letargikus, hanem romantikus hangulatba is, akkor folytassuk ezzel. Dolly, és a Dollyról plusz egy igencsak jól sikerült dala itt a koktélban.

És akkor most ugyanebben a hangulatban, bár más stílusban következzen az előbb említett csapat. Tudom, vége a rocksaroknak, de hát utólag vettem észre a hozzászólást. Dalol zenél nekünk most a folytatásban a Def Leppard.

nagyon-nagyon fontos információ, eddig nem mondtam, de én azt hiszem minden hallgató pajtás tudja, aki követi a poptarisnia.hu Facebook oldalát. A születésnapos van a mi utcánkban. M. Danó Ildikó pajtás születésnapja volt, mostanában van, volt, igen, tehát értitek pajtásjuk, na! És annyiék hamarosan meg is ünneplik!

Na de azért jó, bár kollégának, barátnak, hallgatónak volt az elmúlt napokban, hetekben születésnapja, hogy más nem mondjak, Hajcsár Attila. Ugye említettem már a mai programban Hudák Misit, neki is nemrég volt a szülőnapja, illetve a hallgatókból is vannak jó páran, elnézés, hogy most nem mondok. Mindenki, Csanyék már hangolnak a Tempó KTS-szel, hamarosan megemlékeznek egy picit ünnepi hangulatban az ominózus születésnapokkal kapcsolatban, vagy céljából okoztál, hogy szoktam volt mondani, de ha már újraindítottuk el a mini rock sarkunkat, akkor még egy dal ebben a hangulatban. Ők a Nazareth. Ez pedig már a dal címe volt.

Kedves pajtások, megint a kultúrból a tanácselnökét sziasztok céljából okoztál, hiszen ahogy említette Laci az imént, jó pár születésnapos születésnapját ünnekeljük születésnapilag. Hudák Misi, Hajcser Attila, Popovics Laci, és a hallgatók közül, aki most hirtelen itt láthatólag látható, M. Danó Ildikó pajtás, elnézést, ha kiadtunk valakit, említsétek meg, porszírozzátok, s akkor jól bemondjuk. Viszont Sándor és a Tempo KTS kollektívája innésről a kultúrból minden kedves ünnepeltnek, ha bemondtuk a nevét, hanem nagyon boldog happy birthday születésnapot kívánunk nekik, céljából okoztál. Húzzátok el a nótát, Sándor! Pompás!

Köszönjük a Tempo-KTS kollektívájának és Sándornak a pompás dallamvilágot. De ha már ilyen jó hangulatba keveredtünk, pajtások, ne feledjétek, hogy a kedves hallgatópajtások javasoltak korabeli csehszlovák kedvenc dallamokat. Például Szabó Attila pajtás által javasolt dal következik most, hasonlóan emelkedett hangulatban, pajtások. Fogadjátok szeretettel!

Nem mondtam pajtások a dal címit. Mandarinka, darinka, de kihallottátok belőle, ez milyen szép dal ez, na. Jó, lehet, hogy gyerekdal, de akkor is szép.

Jaj, pajtások, meg mindig a tanácselnök a kultúrból, olyan szép volt ez a dal, igaz-e? Örömötökül eltétek benne, bízom benne. A folytatásban is olyan örömötök lesz, pajtások, amikor elindítom a következő kitűnő csehszlovák slágerdal felvételt. Az előadó szerintem a 70-es évekből, vagy a 80-as évek elejéből. Megfejtjük majd honnésról. Marika Gombitová! Pompás, pompás! De jó, de lesz pajtások, de jó, igaz-e?

0: igazi pompás kis dal volt ez, pajtások, igaz-e?
1: Péntek esti koktél, a hétvége előtt és az őrület határán. Péntek esténként.
0: Majd még folytassuk a csehszlovák kitűnő pajtások pompás dalainak lejátszását. Egyelőre tényleg az őrület határán vagyunk. Ezt halljátok itten, pajtások! Öveket becsatolni. Ez tényleg nagyon durva lesz. Kössétek fel a katyátokat, pajtások!

hogy most akkor ez hogy van itt megint, Sanyi? Mit akartál? LGT? LGT-t akartál, Sanyike? Ez nem LGT. Kim Novák, Sanyi, ez Kim Novák. Persze, jó, ne értem, hogy jó, csak nagyon durva, nem? Durva ez. Fajtásoknak. Nem is értem ezt a szöveget, hogy végig nyal meg ilyenek, ezért nem tudom, mi ez. Nem is értem. Erkölcstelen. Az biztos, hogy valami erkölcstelen dolog van benne. Nem kéne ezt forszírozni,

0: visszaköllött bennem a szótinésről, a kultúrból pajtásom, mert ezt az erkölcstelenséget nem tűrhessük innen a kultúrból pajtások. Nem addiga. Hát itt valami nem jó. Valami rontás lehetett a nótán, amit le kell róla venni pajtások, jó-e? Na hát akkor szabadítsuk meg a negatív energiáktól a nótát. Hát ha volt benne egyáltalában, ugye? Ebben segítségünkre lesz pajtások az LGT együttes zenekar. Igaz-e?
1: Megy az út a lábam alatt.
0: Hát csak visszatértünk a rockzenékhez. Hát ezt nem lehet kihagyni, pajtások, ha már itt tartunk.
1: Visszanézni nem is fogok már.
0: Mekkora nóta? És ahogy Szkopál Béla beszélt róla annak idején,

0: Oké, szerintem most már rendben vagyunk, pajtások, na de hát hogy hangzott ez annak idején Szkopár Bélánál a Rádió Noviszádban?
1: Rádió Noviszád, Szkopár Béla.
2: Magyar hangja, Szkopár Béla.
1: Rádió Noviszád, Szkopár Béla.
2: Magyar hangja, Szkopár Béla.
3: Na és ha lesz

0: és földelés.
1: Alkohol!
2: Lög ide a zsert!
0: És egy tehén! Plusz Uriahi!
3: Hát valahogy így, pajtások, valahogy így. Az a helyzet, hogy bármelyik lemezen legyen ez vinil, később CD, hát ilyen hangminőségben lehet megtalálni ezt a dalt. A csapat, illetve a gyümölcs neve a Gabsberries. Az I Wanna Be With You pedig már a dal címe. Így a koktél vége felé. Nagyon hamarosan jön egy következő csehszlovák sláger.

Hát így marad meg nekünk ez a dal. Egyébként szerintem zseniális, bízom benne, hogy osztjátok véleményemet, véleményünket. Szerencsi Tamás beköszönését lehet, hogy ez ideig elhallgattam, de hát jobb később, mint jó alapon gyorsan megosztanám a hallgatósággal. Szerencsi Tamás pajtás tehát, a mai koktél legyen igazán jeges, és ne legyen min a kinti hőség. Igen, ez van időre. És ne legyen min a kinti hőség heves. Mert volt olyan, hogy a hűtőben az egyik koktél megitta a másikat. A kompót is szépen kihűlt, és az is fogyasztásra került. Viszont történt a múlt héten jelenes esemény, mert Laci pajtás megkapta fél évszázados jelvényét. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást, a beköszönést, illetve a kitűnő képeket is hozzá. Nagyon incsiklandó kis koktél jellegű képződmények vannak a pohárban. No de. Ugye említette még egy csehszlovák dalt, amivel adósak vagyunk, és elnézést, rosszul mondom, nekem úgy dereng, hogy Zarándok Balázs pajtás osztotta meg velünk még a program elején ezt a dalt, amivel most tovább megyünk, és bizony, ez nekem nagyon-nagyon Prága környéki dalnak tűnik. Petr Kotwald, ha jól látom. 1988-ból ez a Geysir című felvétele. Jól hangzik, no. Hallgassuk meg, nosza.

Tudjátok, fogadtátok ezt a szép dalt, Gejzír címmel Petr Gottwald, ahogy Laci is említette. Szerintem Hajcser kolléga nagyon most nagyon irigykedik, hogy ilyen szép dalok forognak itt a koktélba, 88-ból a csehszlovák pajtások akkori kedvenceiből.

0: És most kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Popovics László.
1: Tudná értékelni, pont úgy, mint Krista Zoltán Pajtás, aki ugye tevékenyen részt vett a 70-es, 80-as évekbeli panellakások építkezésébe, villanyszerelésébe. No, hát majd ezt valamikor folytatjuk, Pajtások, hiszen ennyi fért a mai péntek esti koktélba. Én a tanácselnők, a Sanyi és a Tempo KTS teljes kollektívája nevében köszönöm a kitüntető figyelmet. Búcsúzom, Popovics Lászlót és a péntek esti koktélt hallották, ha hallották. Sziasztok, Pajtások, legközelebb is. Tartsatok velünk, ciao, szép estét, sziasztok!
0: Véget ért a mókamára, zárul Laci mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Jóska, Tercsi, Kata Klára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, Pajtások!

Van egy olyan film, hogy csak semmi pánik. Szép estét kívánok mindenkinek, Hajcsár Attila vagyok, mindezt azért mondom, mert volt itt egy pici technikai probléma, megszakadt a kapcsolat az utolsó néhány percben Popovics Lacival, emiatt ő nem igazán tudott elköszönni, de természetesen rögzítve lett a műsor, úgyhogy a Mixcloudon néhány napon belül majd hallhatják egyben és hibátlanul a teljes péntekesti koktélt. Na emiatt a kis intermezzo miatt viszont nekünk is kell még talán egy jó egy perc, és akkor utána kell.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: De nem vagyok egyedül, hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni.
0: A Music Story-ban ma este Kis György.
2: Szervusz Gyurikám, szép jó estét.
3: Üdvözlök mindenkit, nem teljes mértékben, nem olyan közös előre meghirdetett műsor, csak hát egyéb dolgok is történtek itt a fővárosban, és arra gondoltam, hogy ha már itt, akkor volna egy-két mondani való, hogy esetleg Attila úgy engedi, akkor a műsorban pár mondat
2: erre. Volt pár olyan, hogy nem engedtünk idebe?
3: Nem, ezt beszéltük.
2: Már csak azért is, mert saját kulcsod is van, tehát te hamarabb beértél, mint én. De egyébként valóban ez teljesen meglepetésszerű volt ez a történet. Talán tegnap írtál rám, hogy Pesten van dolgod, és akkor mi lenne, ha? És bár premier lesz a bejelentés, de tulajdonképpen már azért céloztál rá a Facebookon, hiszen a délután folyamán ki lett helyezve, hogy?
3: Csak dátum nem volt még. Augusztus 29-én ismét zárt körű euro-italo diszkó buli Fehérváron a szokásos helyen Alba Bar, és ahogy ez volt legutóbb is, megint csak ott lesz Hargitay Gábor, az aranycsapat, tehát megint csak azok tudnak bejönni. Igen, optimista pont idején, hogy ezt a hangot is adtam neki.
2: Egyébként
3: talán
2: ez nagyon kedves tőled, ezt én nem várom el, ez marháskodás csak, de te annyira kollegálisan kedves vagy, meg korrekt, hogy ott mindig bemondott, hogy és akkor itt van a Barni, és akkor itt van Hajcser Attila, és akkor itt van. Tehát azok, akik ott körülötted szoktak sertepertélni a műsorban, vagy itt, vagy valahol, azért azok ott be vannak mondva.
3: Szóval jó visszajelzés volt, és azt kell, hogy mondjam, most már ez volt a negyedik ilyen zárt körű rendezvény, de talán ez a legjobb volt az utóbbi időben, és akkor most itt egyébként, akik engem ismernek, azok tudják nagyon jól, hogy egyébként is augusztus végén én mindig készítettem egy bulit, de akkor most ez egy zárt körű lesz, jó? És megint csak 80-as évek, úgyhogy innentől kezdve, akinek van kedve, a szokásos módon Zeneturmix műsor kukac.gmail.com lehet regisztrálni, és akkor megy majd a kód, aztán augusztus 29-én meg találkozzunk és pendüljünk. Ez az egyik, amiért jöttem.
2: Igen, a másik pedig az, hogy jövő héten pedig te leszel itt majd a műsorban. Én ugyanis szabadságra megyek, és akkor ez az én kérésem volt, hogyha van módod és lehetőséged rá, és akkor azt az ötletet is felvetettük, hogy jöjjön Varga Béla.
3: De akkor nem éjszakai Zeneturmix lesz, hanem az én Zeneturmixomon belül lesz a Béla vendég, aztán így közösködünk. És hát van egy szomorú apropó is, ez pedig az, hogy Imre barátom, Halos Kölymi most már ez a negyedik év, hogy nincsen velünk. Most volt a halálának évfordulói Július 2-án. Holnap a vasárnap a Zenetormixban Tonyogi Gábor barátom lesz majd a vendégem, és már 14 órától kezdünk. Négy teljes órában azokat a zenéket fogom vinni Gáborral közösen, amelyek Imitől származtak, amelyeket Imi hozott a nyilvánosság számára itthon Magyarországon, sztorizgatunk. És hát ezúton biztatom a hallgatókat, hogyha valakinek van tipikus, haluskás, kedvenc zené, akkor írjon róla, vasárnap pedig ott a Zenetormixban majd bővebben tudunk erről beszélni. És most is hoztam azért magammal egy-kettő olyat, ami még nem volt, csak azért, hogy színesítsük a műsor, de vidáman, mert az ő mindig azt mondta, egyszer mondta nekem, arandrága szíves, figyelj Béla, atya, én egyszer eltolom a kerékpárt, azt mondom, mulassatok, ígyatok.
2: Hát mert ő ilyen volt.
3: Igen.
2: Hát emlékezzünk csak a bulikra.
3: Mint a Cintula, ő is.
2: A Cintula is egy rendkívül vidám ember volt. Hát amikor volt a balatoni buli, amit a kollégák szerveztek, és ott is az Imre volt az egyik főszereplő. Vagy akár nálad bent a stúdióba. Vagy ugye hát nektek rendszeresen volt ugye ez a telefonos kapcsolás, hogy hívtad, és akkor ő is ott beszélt a műsorban meg. Szóval egyáltalán az egész, ahogy az ő lénye rettenetesen hiányzik, az egészen biztos.
3: Úgyhogy a magam részéről, de hát nyilván Attila a góri, mert az ő műsor idején, úgyhogy én átadnám a szót, visszaadnám a szót, stúdió.
2: Ahogy azt mondani szokták, de még egy mondatot azért, nem tudom, észrevetted, de mostanában rengeteg ilyen fáradt ember mászkálgat az utcán. Mit gondolsz, miért? Hát azért, mert nézik a Foszi VB-t éjszaka, hogy ilyen lehetetlen időpontokban mennek ezek a meccsek. Drága jó apám is ma olyan kicsit olyan fáradt kabót, amikor délután találkoztunk, mondom, mi van öreg? Néztem a meccset.
3: VB tekintetében Ronaldo búcsúzik, Messi búcsúzik, tehát ez történelmi, én megértem. Aztán itt van az új csillag, a Jamal, én mondjuk miatta nézem, Jamal és Messi.
2: Így van, mindezt azért mondom, mert hogy amikor válogattam a dalokat, akkor éppen egy másodperce lehetett hallani egy dalt, és te egyből mondtad, ez legyen a kezdő dal, hát mégiscsak foci VB van. Úgyhogy akkor jön a fans és az olé olé, ezzel kívánunk mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást. Best disco in town, town, town, town. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Rádió.
1: A stúdió telefonszáma 0630-308-9844.
2: Hello!
1: Várjuk hívását!
3: Music Story.
1: Itt a poptarisznye.hu.
4: World exclusive.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarizna.hu
2: Music Story.
0: Bajcser Attilával és Kis Györggyel.
1: A poptarisznya.hu-n.

0: London Boys és a Chapel of Love. Hölgyeim és uraim, a mai alkalommal egy kedves barátot és egy kollégát fogok majd megszólítani. Vallastyán Attila úrról van szó, akinek a munkásságát én évek óta figyelem, hiszen több rádióban is dolgozott, most is tulajdonképpen még állományban van, de hát ez nem titok, hogy sajnálatos módon az utóbbi hetekben egészségügyi okok miatt nem tud műsort készíteni. Viszont a Music Story felajánlotta a lehetőséget, hogy Attilát szépen visszacsempészük az éterbe. Úgyhogy van szerencsém köszönteni Vallastyán Attila barátomat. Halló, halló, szép jó estét!
1: Sziasztok, szia Attila, és szia Gyuri, valamint szeretettel köszöntöm a Poptarisznya rádió hallgatóit világszerte, és előre nagyon szépen köszönöm már is a lehetőséget, hogy ennyi hallgató felé megszólalhatok, hiszen tudjuk, hogy a Poptarisznya rádiót nagyon sokan hallgatják, számomra ez nagy megtiszteltetés.
0: Hát természetesen mindenféleképpen szerettük volna, hogyha megszólalsz itt a rádióban, mert hát azért, ha jól emlékszem, akkor annak már van egy jó éve is, hogy itt voltatok bent pároddal, Kittivel, és akkor ugye egy egész estés műsort készítettünk, és már akkor is volt szó róla, hogy ennek lesz majd folytatása, de hát jelen megszólalásnak a célja tulajdonképpen az, hogy hát azért nehogy kirázódjál itt a rendszerből, ugye, tehát azért kicsit időnként át kell ismételni az anyagot, hogy ne felejtsük el a szakmát, nem? Meg hát azért itt a poptarisznya.hu-n most akkor te az elkövetkezendő hetekben, leszámítva majd a jövő hetet, mert akkor nem leszek, lehetőséget kapsz arra, hogy a kedvenc dalaidat bemutassad, azokat a felvételeket, amiket amúgy is a műsorodban szoktál játszani, és hát így egy kicsit akkor benne maradsz a rádiós közösségben.
1: Most szeretném megnyugtatni mind a törzs hallgatóimat, mind pedig a Poptarisznya rádió hallgatóit is, a virtuális hullámhosszon keresztül, hogy azért nem akasztottam én teljesen szögre a mikrofont és a keverőpultot, csak ugye sajnos, ugye, ahogy mondtad is, betegség miatt most az, hogy 2-3 órát élőben lenyomjak, ez egyelőre nem megoldható, ugyanakkor vannak tervek természetesen a jövőre nézve. És ezért is, hogy mivel felajánlottad nekem ezt a lehetőséget, hoztam 3 remek dalt a 80-as évekből, amit szeretnék bemutatni itt a kedves hallgatóknak, akkor a Poptarisznya rádió lesz, biztos vagyok benne, hogy a törzs hallgatóim is idefülelnek ennek tudatában, hogy most itt szólok.
0: Így igaz, 3 dal, szeretném, hogyha az elhangzás sorrendjében akkor ismertetnéd, hogy mi az a 3 felvétel, amit választottál.
1: Nos, először 1983-ban az Italo Disco hőskorába megyünk vissza. Egy Il Discotto produkció lesz, ugye hát egyértelmű, hogy Olaszország az Italo Disco szülőhelyéről. A Splash Dance nevű csapat Maniac Alive című felvétele, ami egy nagyon érdekes felvétel, és biztos vagy benne, hogy a kedves hallgatók felkapják a fejüket, miután az ismerős dallamot meghallják. Ez ugye egy olasz medli, Michael Sembello Maniac és Frank Stallone és Vincent Dicola Far From Over című dalokból készült. Külön érdekesség, hogy 2 zenés táncos film, a Flashdance, illetve a Szombatesti Láz folytatása, az Életben maradni, egy-egy betét dala van ilyen mashup jellegűen, ilyen medlinek összekeverve ebben a dalban. Annak idején a Magyar Televízió egyébként a Zenélő Filmkockák sorozat keretein belül mindkét filmet játszotta, a fiatalabbaknak mondom, hogy ez kifejezetten a zenés filmeknek és műzikeleknek volt egy külön ilyen műsor eleme a Magyar Televízióban, még a 80-as években és a 90-es évek elején. Na és hát mi a sztori? Milyen kellemes emlék van hozzá? Ugye, mivel Gyuri is ott van, ezért meg tudja erősíteni, hogy a tanulókítő kollégája, Bozonyi Dani, is szokta emlegetni azt a kifejezést olykor-olykor egy-egy blokkjában, hogy Lost Wave. Mit is jelent ez? Van rengeteg kazettája az embernek, vagy akár szalagos olyan, amiről valamiért vagy lemaradt, vagy lekopott ugye a tracklist. És hát régi ismerős dallamok, amikor az ember előveszi, lejátsza. És bizony gondolkodik, hogy hű, én ezt nagyon szerettem 40 éve, 30 éve, de hát már nem emlékszem rá, ki volt az előadó, és ki volt esetleg a szám címe, vagy talán az még kiderülhet a refrénből. És bizony megtaláltunk egy ilyen régi kazettát, amit egy unokatestvérem hagyományozott rám, név szerint Szokoly Róbert, és Amikor ezt a kazettát elkezdtük lejátszani, Kitty fölkapta a fejét, és elővette azt a bizonyos online zenefelismerő rendszert, amivel fel is ismerte ezt a dalt. Úgyhogy ehhez ez a kellemes emlékem kapcsolódik.
0: Igen, van a ilyen. Bocsánat, csak igen, én is azt akartam mondani, hogy én is jártam már így, hogy régi kazetta gyűjteménynél emlékeztem egy dalra, megkerestem, és nem volt fölírva, hogy mi az, és ezek a szoftverek, ezek nagy segítséget tudnak nyújtani. És akkor még másik két dal is van, amit választottál.
1: Így van. A második felvétel 1986-ban a Brit szigetekre, Angliába megyünk el, mégpedig a Pet Shop Boys, ugye nagyon népszerű synth pop bandának a Love Come Quickly című felvétele fog következni, de az évben először a Disco, majd a Please albumokon jelent meg ez a felvétel. És ehhez is van egy jó pofa személyes emlék. 2024 április végén kijutottam Belgiumba és Hollandiába egy olyan társasággal, akik már nem kellemes társaság, viszont az utazást nem akartam kihagyni, ha már befizettem a repülőjegyet és a szállást. És először egy Varsút nevű, a holland határ közelében lévő belga kisvárosban szálltunk meg, kifejezetten a vasútállomás melletti fogadóban. És hát azt ugye tudjuk, amikor Nyugat-Európába járunk, hogy azért ott tőlünk nyugatabbra már szombaton este bezárnak a boltok nagy részt, illetve vasárnap nincsenek is nyitva. Egyetlen egy közértet találtunk Varsóban, be a belga kisvárosba, ahol gyorsan megvettük a vacsorának valót, és csodák csodája, amikor beléptem ott a ajtón a bevásárló kocsival, ez a dal szólalt meg, miután éppen valami aktuális akciót ott flamandul elmondott ott a bemondó, és ugye mondhatni ez a kvantum szinkronicitás egy példája, hiszen már akkor Kittivel egy pár lettünk éppen frissen, és egyik közös kedvencünk ez a dal, úgyhogy másodiknak ezt szeretném a hallgatóknak bemutatni. A harmadik pedig egy 1987-es Space Synth felvétel, mégpedig egy ismert felvételnek egy kevésbé ismert, keveset játszott verziója, az nem lesz más, mint a Hypnosis vagy Hypnosis Droid című felvételének a ritkában játszott automatik piano verziója. Ennek pedig a személyes emlékem annyi, hogy 1988. augusztusában Majosházán nyaraltam egyik régi barátommal és volt osztálytársammal, aki már lassan negyed százada az USA-ban él, és ugye meghívtak a nyaralóikba, elvittük a rádiós magnót, ugye Budapest 20 kilométerre, 30 kilométerre a Danubius rádió kiválóan jött stereóban, és azért kazettákat is vittünk, hogy gyűjtögessük a jó zenéket, és ezt a felvételt akkor sikerült a Danubius rádióból begyűjteni 88. augusztusában, és azért kedves, mert ez az egy hét nyaralás sok vicces és jópofa emlékét mindig felidőzni, amikor ezeket a dallamokat meghallom. Tehát harmadiknak jön a Hypnosis-tól, a Droid, még pedig a ritka automatik piano remixben, és ezzel szeretnék nagyon kellemes estét és nagyon jó szórakozást kívánni részemről a Poptenisnya rádió hallgatóinak szeretettel.
0: Attila,
1: köszönöm a lehetőséget.
0: Igazán nincs mit, köszönjük szépen neked, akkor jöjjenek ezek a dalok abban a sorrendben, ahogy ismertetted őket, és akkor 2 hét múlva ismét várlak majd itt az éterben, a Music Story-ban. Köszönöm szépen
1: én
0: neked.
1: Nagyon szívesen, és nagyon köszönöm. További szép estét kívánok a hallgatóknak, és nektek is jó munkát a stúdióba. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen, Balassan Attilát hallották. Szia.

0: 21 óra 54 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptalisnya.hu-n. A stúdió vendége Kiss György. Három dal egymás után, Balassján Attila szerkesztésében, Splashdance, Pet Shop Boys, majd a Hypnosis. Köszönjük szépen! Gyurikám, egy örömteli kötelezettségünknek teszünk most eleget.
1: Bár még hatással vagyok, a hatással vagyok dolgok. Most nézze, ez van egy AI-os fotó róla, de ez nagyon gonosz.
0: Ja,
1: ez kész.
0: A könyökös. Ja, egyébként az. Maga a kép az frankó, mert igen, az egy strandon készült a hétvégén, Párkányba. Viszont valóban hát az összes többi, ami ott a háttérben van, az már a technika lehetőségével
1: lett. Ez a szemüveg.
0: Igen?
1: Igen.
0: Mert egyébként a rendes szemüvegemet befeketíti a fénykép. Na, szóval egy örömteli kötelezettségünknek teszünk most eleget. Mészárosné Danó Ildikó törzshallgatónk, hiszen a Zeneturmixot is hallgatja minden vasárnap, illetve a Music Storyt is minden pénteken, de hát nem csak ez, amikor bulit csinálunk, akkor férjével...
1: Okleveles sütőmester.
0: Igen, mondhatjuk asszony, így is.
1: Igen.
0: Ja.
1: Úgyhogy igen. Most már tényleg valami oklevelet át kell adnunk. Majd... Gyerekek, én még ilyen lekváros buk, tehát én ugye az egyik szakmámot tekintve pék vagyok, mielőtt még elkezdtem volna rádiózni. Szóval az ember, amikor belekóstol egy kelt tésztába, akkor azért úgy minőséget mond, meg mond, hogy mint, meg hogy. És emlékszem az első pillanatra, amikor az elsőt hozták, és akkor volt egy olyan, hát, olyan ráutaló megjegyzésem, hogy esetleg majd legközelebb is, és aztán tényleg érkezik mindig az árudát, az valami. Az elsőt azt így elmerem mondani, a Tunyogi Gábor ugye az Alba várnak, aki viszi az üzemeltetője. Igen. Hát elmentek mindenki haza, ott mi pakoltunk minden, figyelj, megettük. Tehát olyan szinten, egy ilyen kis karton dobozzal hoztak, talán 3 vagy 4 darab maradt, elkezdtünk a Tunyogi Gábor enni. És ott hajnal 4, fél 5, kész.
0: Igen, mindig is olyan, tehát terű-terű asztalkán van, hozzák, és arra is szívem egyszer véletlenül vonaton átszálltak, és ott maradt az állomáson egy bőrönre való ilyen lekváros bukta.
1: Hát és képzeld, aki megtalálta.
0: Igen, az egész estéje oda volt. Már csak azért is, mert az, annak részben az neked készült, és őt ezért is bántotta annyira, hogy hát ezzel a kedves ajándékkal akkor nem tudott... Emiatt az inzultus miatt ugye ezt nem tudta neked átadni, de hát mindegy, viszont a héten születésnapja volt, úgyhogy...
1: És azért mondjuk el, hogy gondolják el a kedves hallgatók, hogy Kazincz Barcikáról elvonatozni, átszállás egyszer-kétszer egy buli miatt, szóval ezek a leírhatatlan dolgok. Argite Gáborral múltkor éppen elkezdtük írni, hogy Kőszeg, Debrecen, Újkígyós, hogy honnan el nem jöttek emberek. És jöhetnek majd augusztus 29-én, akik most kapcsolódtak be, nekik mondjuk, hogy tehát zárt körű rendezvény Fehérváron, megint 80-as évek buli. zenetormixmusor@gmail.com, ide lehet regisztrálni. Készültünk egy jó effektel, szignállal, úgyhogy szerintem már indíthatod is, mert mi ki tudjuk beszélni, annyira értünk hozzá. Tehát Mészárosné Danó Ildikónak, Poptrisznya ügyileg, Zenetormix ügyileg, Happy Birthday-t, valamivel több, egy picivel a 18-nál. Sok szerettel, íme.

0: 22 óra. Music to music. És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptariszka.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcsár Attila és Kiss György.
1: Honey, move on now.

0: 22 óra 10 perc van, szép estét kívánunk mindenkinek. Ez itt a Music Story második órája. Az első órában a Facebook beírásokra nem került sor. Most akkor néhány írást beolvasnék. Krista Zoltán, sziasztok függők, immáron Linz környékéről kívánok mindenkinek kellemes hallójárat öblögetést, kamionos Zoli. Köszönjük szépen. Van az ünnepelt is, Mészárosné Danó Ildikó. Szép péntek estét kívánunk itt is. Minden Music Story hallgató társunknak üdvözöljük Gyurit és Attilát, köszönjük szépen. Perec Gábor, szép estét és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. A műsor vezető úrnak hatalmas üdvözlet és köszönet a mai műsorért is. Hát köszönjük szépen, ezúttal ketten készítjük Kis György barátommal. Aztán Rózsás József, Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen, csupa fülügye, a klasszikus bejelentkezés. Valastyán Attila, kellemes péntek estét mindenkinek, a koktél finom volt innentől, Bozó Kitti és Valastyán Attila itt fülelünk. Hajcsel Attilának és Kis Györgynek jó munkát a stúdióban, köszönjük szépen. Cifrazita, London Boy, szuper, köszönjük. Básti Róbert, jó estét mindenkinek, jó zene hallgatást és jó munkát a stúdióban, köszönjük. Gombos Márti is itt van, sziasztok, kellemes estét kívánunk mindenkinek. Szabó Attila, ciao Szlovákiából, üdvözlök minden Music Story hallgatót, Attilát és Gyurit, köszönjük. Ja, és akkor Ildikó még egy beírással, ugye nyilván reagálta mi kis megemlékezésünkre a buktával kapcsolatban, azt írja, hogy ajjaj, az a bukta, Lekváros bukta. Nincsen buli nélküle. Köszönöm szépen nektek. Hát mi köszönjük nektek, neked, Lajosnak, a férjednek, meg a kislányodnak, hogy tényleg minden bulin ott vagytok, és hát az a terülterű asztalgám, az pedig tényleg az páratlan. No, Krisztián család, sziasztok sztorisok, ha már ismét bölcsebbek lettünk egy évvel, akkor egy hétvége legyen szabad, és hallgassuk élőben a jobbnál jobb zenéket Attilának, Gyurinak, és mindenkinek nagyon szép estét kívánunk a messzi, most megint 30 fok feletti Birminghamből. No, hát igen, az sincs a szomszédba. És hát sokan írnak még, Hegyi Gábor, Nagy Péter, Ligetini Egyet, Gabriella, Szabó Bandi, Bűdi Zsolt, Szerencsi Tamás, Lackó Jani, Zarándok Balázs, több posztot is, illetve több beírást is elhelyezett a poszt alatt, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek. Gyurikám, az óranyitó mix után most akkor a te dalaidból válogatunk.
1: Igen, tehát akkor most vasárnap a Zenetormixban 14 órától kezdek, Dani nem lesz ezen a héten és jövő héten sem, viszont aki jön hozzám, ő Tunyogi Gábor. Gáborral együtt jártunk annak idején, és ismerkedtünk meg Imivel, még a 90-80-as években, úristen, milyen régen volt.
0: Ajaj.
1: Úgyhogy most hoztam olyan dalokat, amelyeket Imi hozott be Magyarországra, és most kivételes módon egy 1993-assal fogunk kezdeni. A szenzációja az az, hogy Mauro Farina a vokál, Corporation a formáció, nevese Your My Man, most ezt CD-n aranyárba mérik, csak úgy mondom, de Attila közjegyző,
0: hogy rá se keressek, mert
1: Attila közjegyző látja, hogy eredeti, úgyhogy én ezt nagyon nagy szívből ajánlom, szerintem óriási, pedig én nem vagyok a 90-es éveknek az elhivatottja, de ezt tényleg úgy összehozták. És akkor 10 évet megyünk majd vissza ehhez a dalhoz képest, ugyanis Imi az Orlandó vonalban is behúzta az X-et. A Tony Casso vonalat kezdte ő értékesítetni és népszerűsíteni, bár az első az 83-ban jelenik meg a nagymestertől, aztán a kanadai lemezkiadó a Unidix, és annak leányvállalata Matra elkezdi ezeket újra kiadni. 86-ban, hát akkor már Imivel is merősek voltunk, és kibitt Olaszországba. Dobogott a szívem, amikor hazahoztuk ezt a Tony Cassót, most pedig itt van már a gyári CD-s formátum, ez se könyvesboltból van. All the Love in My Heart, tehát egy 93-as és egy 83 haluska klasszikus.

0: Drága Wendell Morrison barátom, hát ez megvártok, még ezt lett ennek vége. Ja, Istenem, hát ez kész ez az ember. Tehát, hogy a nagymester rátalált erre a csávóra egy templomi énekesre, kórusból is így kiemelt, és végig, gyere már hozzám énekelni. Mennyire zseniális.
1: Igen.
0: 83-at írtunk Waterfront Home, ekkor már létezett a Flirts, az első alapkő az kétségtelen, hogy Hotline volt, Fantasy, és aztán utána jött a Flirts, meg ezek. Na, ez egy másfél. Na, fiúk, lányok, hölgyek, urak, közös emlék, ezt még itt nem is játszottam. Imrével, mikor először kivitt Olaszországba, akkor még Lira volt, emlékszem. Hol volt még Európa? Hát az nagyon súlyos. A Via Mecenátéba mentünk, 76 volt, azt hiszem a címe a Disco Magicnek, és akkor az az volt, hogy figyelj Béla, itt hagylak, majd délután jövök, érted. Na most ott érted, tehát a tátszellen ültem, fejhallgató, és akkor bakrétet hallgatni, csak annyi, hogy hozott volna ebédet, vagy Gyuri még mindig válogatja lemezeket, és találtam egy olyan együttest, a nevük az volt, hogy Spanish Symphonic Orchestra, de nem volt rajta dátum. Egy kék lemezborítót, papír lemezborítót készülje, piros volt belül a korong, nem nyomtak rá dátumot, és ez már nem 86-ban volt, hanem valamikor 80-ban jött a Milli Vanillis dolog, 88 környékét érjük, és hazahoztuk, és ezt mi futtattuk be? Még volt diszkóinfó kazetta, az IMI, akkor nem tudom, hogy akkor már, akkor még nem volt ő. Alaszinak elvittem a Beethoven-t, tudom, az egyszer rábeszélt, és egyszer lejátszott, de természetesen nagyon értékelte ezt a vonalat, mint tudjuk, és akkor ilyen szék alá tétnek jó lesz.
1: Ja.
0: És kérlek szépen, hát az ember, aki ezt készítette, úgy hívják, hogy Stefano Kundári. Hát ő ugye a fél kotó.
1: Igen.
0: Nagyon Olaszország, és mégis olyan, mint hogyha lézerdensz lenne. Közben indíthatod. Azért hallgassuk meg ezt a hangzásvilágot, hogy Olaszországból ilyen zenéhez hozzá lehetett jutni. Több lemezt ne keressünk tőlük, mert nem volt, de szerintem ez egy emblematikus dal. Az a cím, hogy Computer Game és Spanish Symphonic Orchestra.

0: az első néhány taktusnál azt mondta az én Gyuri barátom, hogy na igen, hát szóval Dieter Bohlen mindent kihozott a szintetizátorokból, amiket ki lehetett, és ez valóban így van, olyan jók ezek a dallamok.
1: De azért már a szűrt, finomított változatát mondtad.
0: Egy kicsit rádiósokban mondtam, előtte Tommy Sun, Take My Heart, egy New Generation felvétel, mindazoknak, akik ezt a műfajt is kedvelik azért. Bár most Vallas Annyi azt mondta nekem, hogy te, ezen a héten semmi értelmes dolog nem jelent meg. Hát mondom, jó van, akkor megyünk Szabira, nem, majd jövő héten. Jövő héten nem leszek. Jövő héten mondjuk
1: Kis Gyuri a jövő héten Varga Bélával, de nem éjszakai zenetormix lesz, hanem úgy lesz zenetormix, hogy azért a Hajcsár Attila arculatos igyekszünk, és na, most lesz új dal, mert hogyha a Béla jön, akkor nyilván neki rengeteg újdonsága is van, úgyhogy majd az is lesz, hogy főszerezve lesznek ritkaságok, és eredeti 80-as évek, és hát bocsánatot kívánok, de hát itt egy páron írták, csak most újraindítottam a telefon, és nem látom, hogy azért az Orlandó vonal is bejön. Úgyhogy
0: hát
1: lesz ott,
0: Bűdi Zsolt, Bobby O, az egyik legnagyobb előadó a 80-as évekből, és minden hozzá köthető előadó, Divine Flirts, Tony Kazo, Waterfront Home, O Romeo, Ronnie Griffiths. Külön köszönet neked, Attila, hogy a múlt heti sztoriban is elhangzott egy jó kis dal tőle. She Has a Way. Nagy
1: kedvencem. Te Orlandó She Has a Way-t játszottál?
0: Mai napig. Persze, szoktam.
1: Hát
0: csak maga nem hallgatja.
1: Nagyon súlyos. 82-es She Has a Way. Na majd, lesz kapsz jövő héten pénteken. Ajaj.
0: Úgy legyen.
1: Béla már fél ilyenkor, azt mondja, fogadjunk, hogy az Orlandot. Hát miről beszélsz? Hát persze, lesz. De nem Orlandó éjszakáról van szó. Na, kérem szépen, közben itt már pörgés van, és újabb két felvétel. Az egyik az szintén a Haluska klasszikusok egyike, már létezett a Zenetormix Magnó kazetta, még rádióműsor nem volt. Közben indulhat a háttérben, semmi gond. És a Waterfront Home, a Brothers Return-nál az Imi nagyon betalált, és mondtam, hogy ezt hozd meg nekem egy szíves, ez a Walls of Jericho. Én ezért úgy kattam mindig. Úgyhogy ezt ajánlom először, utána pedig szintén egy közös kedvenc, Paul Parker.
0: De
1: Parker viszont 2007-ben, és képzeld el, most egy 2026-os lemezre rátették a Don't Stop című dalnak a High Energy Remix változatát. Hú, az nagyon súlyos. Úgyhogy ez a kettő következik egymás után.

0: 23 óra.
1: Music to music.
0: És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptariszka.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcsár Attila és Kiss György.
2: A CD játszóban pedig egy olyan lemezritkaság, amely szintén itt a

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László. Dynamite.
4: Nagyon szép napot mindenkinek! Az idő lényegesen barátságosabb, mint az elmúlt napokban. Olyan nyárias, ahogy mondani szokták, nincsen kánikula, nincsen hideg. Vannak részei az országnak, ahol esni fog, a mai alkalommal is. Azért jó néhány vihar tombolt az ország különböző részein érdekes módon. A fővárost megkímélte a nagy zuhé. Lehet, hogy máshol volt, mondjuk Budapest északi részén, vagy a nyugati keleti részein, de nálunk itt lent délen, Budapest déli részén egyáltalán nem volt. Bár nagyon beígérték, de elmaradt, jó lett volna. És az is jó, hogy most egyelőre úgy tűnik, hogy nyár lesz. Olyan igazi békebeli nyár. Amikor már meleg van, de nem kell belehalni, mindegy, az elmúlt héten ezt meg kellett tenni, sőt, az elmúlt napokban is még. Minden esetre remélem a sok-sok jó zene, ami megszólal itt ezen a délelőtt folyamán a poptarisztja.hu-n a Bétósóban. Mindenkit jó kedvre derít majd. Kezdődjék tehát a Bétósó. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
5: Welcome to Thursday morning.
4: Chaka Demus és az Ai Brothers nagy slágere, a Twist and Shout.

Csak a Demos és a Twist and Shout. Az Isley Brothers nagy slágere volt ez, bár igazából nem hódította meg olyan szinten a listákat, mint hogy meghódította például a Beatles féle változat. Ha Twist and Shoutról beszélünk, akkor mindig a Beatles jut az eszünkbe, bár nagyon sokan feldolgozták. És általában úgy szokott ez lenni itt a Beatlesban, hogy mindig az énekesektől jön egy újabb dal. Most ismét a Twist and Shout következik egy másik csapattól, attól az együttestől, amelyet Brian Poole és Tremellos néven ismert meg a világ. Aztán Brian Poole kivált a bandából, vagy a Tremellos hagyta ott, ezt még nem tudtam eldönteni. Minden esetre külön folytatták az útjukat. Ez a Twist and Shout, Brian

0: Friedrichshafen húsz fok van, ami meglehetősen barátságos, főleg a nagy kánikulák után. János írt nekünk, sziasztok, remélem mindenkinél lehűlt a levegő egy kicsit. Természetes, hogy most még kell néhány hűvösebb nap és eső. Ezután lesz némi enyhülés, és persze aztán utána a hőmérséklet ismét emelkedni kezd. Nincs időm megmártózni a Bodeni tóban, pedig az nagyon szép, és oda az emberek szeretnek elmenni, ugyanis dolgoznia kell Jánosnak. Maradok végig, balesetmentes jógurut mindenkinek, aki úton van, és jó munkát, jó pihenést azoknak, akik otthon töltik ezeket a perceket, ezeket a napokat, vagyis hogy szabadságon vannak.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Status quo. In the Army now.

Armina. Ez volt a Status Quo. Annak idején sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt, amikor indult a Beatles karrierje, akkor elmentek Hamburgban nagyon-nagyon sokat játszani abban a bizonyos híres hamburgi klubban, ami akkor még annyira nem volt híres, de a Beatlesnek, amikor az élre tört a világon, akkor híressé vált a klub, és mindenki, aki ott megfordult. Nos, ebben a klubban sok órát kellett naponta játszani az együttesnek, és mindent eljátszottak, alig voltak még saját dalaik. Többek között eljátszották ezt a klasszikust is, amelynek címe Besame Mucho. Thank you.

0: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe és Pete Best. Szóval ők voltak, akik rendszeresen léptek fel Hamburgban, Nyugat-Németországban, különböző klubokban 60 augusztusa és 62 májusa között. Ez a fejezet volt a zenekar történetében, amely csiszolta előadó művészetüket, szélesítette hírnevüket, és elvezetett az első lemezükhöz, amely aztán igazából felkeltette a világ és főképpen Brian Epstein figyelmét. Szóval innen indult a nagy karrier, ez volt a csoda a Hamburgban, és ez a klub a mai napig is csoda, mindenki szeretne oda elmenni, és mindenki egy picit Beatles játszani a hamburgi Beatles klubban.
1: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Gumbay Dance Band. Eldorado.

Ő volt Roberta Fleck. Ez volt a Killing Me Softly Song. Egy csoda, azt hiszem, amíg a világ, ezt a dalt fogjuk szeretni, bár készültek különböző feldolgozások, de ahogy mondani szoktam, azért mindig az eredeti a jobb. A Genesis énekese volt Peter Gabriel, a szólópálya egyik nagy sláger, a Sledgehammer.

Peter Gabriel. Ez volt a Sledgehammer. Az album címe Black and White Night. A főszereplő Roy Orbison, de ott vannak a barátok ezen a fantasztikus koncerten. Élőben játszottak mindent. Ott volt T-Bone Burnett, Elvis Costello, Bonnie Raitt, Tom Waits és Bruce Springsteen. Meg a nagy-nagy Roy Orbison slágerek, ezek mind ott voltak. Ez 1987. szeptemberében történt. Aztán kellett várni egy évet vagy kettőt, és megjelent az album is rajta. A Pretty Woman és Roy Orbison.

Ez volt a Hungária és a Hotel Mentol. 1988 nyári olimpia. Ez volt az első olimpia, amelynek zenei szerkesztője lehettem, és ott voltam a fiúkkal a stúdióban 3 teljes héten keresztül, több mint 20 éjszakán át. De soha nem fogom elfelejteni. Azt a hangulatot a kettesben, meg a háromasban, ami már sajnos nem létezik, a múlt, maradnak az emlékek, no meg a koreán adala, amit éjszakánként többször játszottam, annyira szerette az ország és az egész világ. Ez a Hand in Hand és a koreának.

0: Nagyon, de nagyon gyorsan múlik az idő. Elérkeztünk a hatodikhoz, a hatodik nagy Volkswagen találkozóhoz, amelyet az első pillanattól kezdve Hudák Misi szervezés hoz össze, és ezt teszi az idei évben is. A telefonon a túlsó végén Hudák Misi. Szia, Misikém!
1: Szia, Laci! Nagy szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatókat is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a nyilvános megszólalásra.
0: Egyetlen egy kérdés, hogy ez a hatodik, ez mekkora melóval járt, hogy megszervezd?
1: Nem olyan nagyjal egyébként, ez úgy néz ki, hogy amikor befejeződik az ötödik, akkor elkezded a hatodikat csinálni, és onnantól kezdve ezzel fekszel, és most már nem is fekszel le, hiszen annyi minden maradt vissza itt a végére, és annyira maximalista vagyok, és annyira jól szeretném csinálni, hogy nagyjából már az éjszakák is azzal telnek, hogy azon morfondírozom, hogy vajon mit felejthettem el, és mi az, ami még egy picit lehetne jobb ettől.
0: És van, amit elfelejtettél?
1: Elkezdtem egy új szokást, vettem egy füzetet, és felírom bele, amikor eszembe jut. És csak most a füzetemet nem találom.
0: Akár csak a kalambó, az is mindig elővette a jegyzeteit, és fölírt benne, bele valamit, amit ő szintén elfelejtett, vagy elhagyta a jegyzeteit.
1: Igen, az telik az időben, bölcsülünk.
0: Ahogy tetszik mondani. Mikor és hol lesz ez pontosan az idén?
1: Ez már negyedik alkalommal lesz Balatonberényben, a Kócsa Campingben, Gábor Áron utca 1, és a mellette lévő Magyar Közlöny és Lapkiadó üdülő területén, tehát ugye két nagy helyszínt, egy kb. 7 hektárnyi területet töltünk meg idén is. A campingben a helyek nagyon gyorsan elfogytak, a Lapkiadó üdülőben még van néhány darab faház, amit még ki lehet bérelni akár 2 napra, akár a 6 napra, mert az idei a hatodik az már 6 napig fog tartani.
0: Alig várom, hogy eljussunk a 20-hoz.
1: De jó lenne.
0: És ez már 20 napig tartana. De mit lehet csinálni 6 teljes napon

0: keresztül?
1: Hát bele lehet helyezkedni egy olyan környezetben, ahol tulajdonképpen az ember megérkezik haza. Tehát egy teljesen nyugalomban, egy óriási fákkal ölelt, egy Balaton, hát a Balatonról ugye nem kell sokat mondani, szerintem senkinek, azt a világon mindenütt tudják, tehát sokkal könnyebb egy külföldinek például a Balatonról beszélni, mint mondjuk Budapestről, mert azt még össze is keverik egyébként Bukaresttel. De a Balaton senki nem keveri össze semmivel. Azt mindenki tudja egyébként, hogy ez a Balaton, ez az édesvízű tó, hogy ez micsoda egy nagy kincse egyébként a magyaroknak, és ez nagyon csábító, akár Amerikából is. Nekem az a tervem, hogy ide a világ nagy Volkswageneseit egyszer majd ide meghívni, és akkor eljönnek a legnagyobb nevek, akik ebben a Volkswagenben nagyon régóta, több évtizede munkálkodnak, akkor szerintem eljönnek azok is, akik nekik a példaképeik, mint akár te nekünk itt a rádióban, a zenében, ugyanígy megvannak a Volkswagenben is ezek az arcok, és ezek a régóta fiatal arcok, akik után megy a fiatalság, hiszen valami olyat teremtettek, ami eddig nem volt még soha.
0: Én azt hiszem, hogy a Volkswagen az mindig is egy uralkodó autómárka volt és lesz, és marad. Én emlékszem, a Bogár korszakra nekem például volt egy 1002-es Volkswagenem, egy Bogár hátú. 380 ezer kilométert mentem vele, és utána adtam csak el.
1: Igazán, Dibor, hogyha az ember jól kezeli, jól gondozza, és szereti is egyébként, pont úgy, mint bármilyen más dolgát, vagy bármilyen más személyt maga körül, akkor tulajdonképpen ezek tudnak örökké szolgálni, illetve örökké társak maradni ezek az autók.
0: Ha az ember nézi és hallgatja a különböző reklámokat, akkor mindig vannak divatos autók, olyanok, amelyeket reklámoznak, hogy most ezt kéne megvenni ezért, azért és amazért. A Volkswagenről is szólnak reklámok, de nem annyi, mint régebben. Milyennek az oka? Mennyire népszerű 2026-ban a Volkswagen?
1: Az újra gondolsz?
0: Persze, nyilván.
1: Az új autókra gondolsz? Hát én azt gondolom egyébként, hogy az elektromos autózás teljes mértékben átírja itt az autós szokásokat, illetve azt látom, hogy a fiatalok már jogosítványt sem szeretnének megszerezni. Tehát, hogy egészen másfajta életbe helyezkednek bele ma a fiatalok, és pont ez a missziómnak a része, ami miatt én ezt a rendezvényt szervezem és kitaláltam. Így nézem az én fiamat, és nézem a fiamnak a korosztályát, és sokan jönnek velünk, és az én fiamnak, a barátainak már van jogosítványa, van autója, de nem ez a jellemző. Én azt gondolom egyébként, hogy példával járunk elől a fiatalok előtt, a környezetünk előtt, a barátaink és a barátaink gyerekei előtt, hiszen ha nem tudunk nekik egy olyan nívós, egy olyan példát mutatni, amit érdemes követni, akkor majd el fogja őket vinni a média, el fogja őket vinni a különböző Facebook és egyéb ilyen közösségi oldalak, és majd az fogja őket formálni. Én azt gondolom, hogy az agy programozható, és ez meg is teszik egyébként sokan, és ha nem teszed meg te saját magadnak, a saját agyadnak a programozását, akkor megteszik helyetted mások.
0: Na ez a nagyobb baj, hogy mikor mások teszik meg helyettem. Na, ezt nem szeretem.
1: Laci, ébernek kell maradnunk, amíg csak vagyunk.
0: Ez igaz.
1: Jó, tehát szerintem bele kell ülni egy olyan gondolatba, egy olyan eszmébe, amiben az ember hisz, és beletesz mindent, és szerintem ez a legfontosabb egyébként, a dologba vetett hit, és menni kell ennek az irányába. Én ezt követem most már 6. éve, egy kb. 8 éve találtam ezt ki, és hála Istennek mindig találok magam mellé olyan társakat, mint most például te is ebben a beszélgetésben, hogy táplálják ezt a tüzet, ami benne még.
0: 2026-ban melyik a legnépszerűbb Volkswagen autómárka?
1: Hát figyelj, én most azt nézem egyébként, hogy a GTI, a Golf GTI 50 éves. Látszik is egyébként a multiplakátokon. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemrevaló, egy gyönyörű, egy igazi rakoncátlan nő nekem ez az autó. Nagyon tetszik, és nagyon szép, és valahogy megakad rajtuk a szemem.
0: Egyetlen egyszer.
1: Mindig...
0: Igen?
1: Bocsánat, ezek még mindig benzinmotor hajtja. Vagy robbanó motor hajtja.
0: Robbanó motor vagy villany, ez itt a nagy kérdés. Most már elég régóta. Szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy ez is csak egy pontosan annak a része, annak a szervnek a része, amit az utóbbi évtizedekben végéhajtottak rajtunk. Ha visszaemlékszel, akkor fűtöttünk mi már fűtőolajjal, villannyal, gázzal, fával, stb. Én azt gondolom, hogy folyamatosan kell, hogy az embereket munkával és költségekkel tartsák fent, és mindig adjanak valami újat, amire el tudják költeni a megspórolt pénzüket. Én nem hiszek nem elég hatékony az elektromos, a napenergia nem elég hatékony egyébként ahhoz, mint amennyire hatékony mondjuk a robbanó motor és a kőolajak, vagy ezeknek a származékai. Én azt gondolom, hogy egy picit divat, egy kicsit így, szerintem túlfújtuk, én sokan jelen álltam az elektromos autónak, de vettünk egyet már mi is a családban, mert látom tényleg, hogy látom, mi a haszna, de rövid távon. Hosszú távon pedig robbanó motorral megyünk, hogyha hosszabb útra megyünk. De azt látom, hogy ha valamin lehet spórolni, akkor lehet vele. Szerintem ez is pont olyan, mint minden más, hogy ne fújjuk túl.
0: Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, akkor veszek majd villanyból autót, hogyha annyit tudok menni vele, mint amennyit tudok egy tankolással menni a mostani robbanó motoros autómmal, és akkor már érdemes elgondolkodni, hogy vegyek vagy ne vegyek. De hát nem hiszem, hogy sokkal, de sokkal olcsóbb, és ugye mindig arról beszélnek, hogy mennyire környezetbarát, egyáltalán nem környezetbarát.
1: Nem, az előállítása biztos, hogy nem. Tehát ez egy óriási karbonlábnyomot hagy egyébként, hogyha
0: ha
1: végig gondolja az ember épésszel. Tehát ez, tudod, ez pont olyan, mint a reklámok. Tehát, hogy ez mindig ki van hegyezve valamire, hogy vásárolj.
0: Így van.
1: De hogy fontos-e mindig vásárolnunk.
0: Na de ne térjünk el a lényegtől, mikor és hol, még egyszer mondjad, lesz ez a nagy hatodik Volkswagen találkozó.
1: Hatodik Somogyi Volkswagen nyár, július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsa Campingben várunk mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Ha egy napra jössz, ha fél napra jössz, ha akár az egész hat napra jössz, akkor is ugyanakkor a szeretettel várunk benneteket. Fogunk poptarisznyázni, fogunk kirándulni, fogunk együtt enni, fogunk együtt főzni, fogunk együtt fürödni, és fogunk együtt bulizni természetesen.
0: Ez a legfontosabb.
1: Téged is szívesen látunk, hogyha esetleg az utadba tudsz ejteni bennünket, nagyon megszeretgetnénk téged is, és mindenki mást is, aki bennünket választ.
0: Misikém, nagyon szépen köszönöm, kéz- és lábtörést, és hát persze sok-sok sikert a hatodikhoz. Köszönöm szépen.
1: A legjobbakat, jó egészséget. Nagyon köszönöm, Laci.
0: Hello, szia, szevasz.
1: Szerbusztok, szép napot mindenkinek. Szia.
2: Détó Show. Détót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.

Ausztriában kellemes az időjárás, írja Nagy Laci. Bicó Tamás pedig azt írta, hogy kedves Laci, szép jó reggelt, még a hideg is kirázott, amikor említetted az olimpiát, a szöuli olimpiát, a hivatalos dalát, és hogy kettesben együtt voltál a fiúkkal, és hát persze a sportolókkal. Na is, ahogy megszólalt a dal. Hát igen, ezek emlékek, és hogy mondani szokták, felejthetetlen emlékek. Tune it in, turn it up, and rip off the knob. Black Nero. Ring a dong, ring a ding a ding dong. Ez a Ring My Bell.

0: Ez volt az elmúlt percekben Black Nero és a nagysláger a Ring My Bell.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
1: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
0: És ez már a Fool's Garden és a Lemon Tree.

0: Ez volt a Fool's Garden és a Lemon Tree. Internet
1: Radio. Paktarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: And now, more music.

Mr. Mo, ez volt a Mana Mana Mana, nagyon sokan feldolgozzák, nem ez volt az eredeti, de talán az egyik legjobb feldolgozás, ami készült abból a népszerű Mana Manából, amely annak idején a Gemini együttesnek is a leges-leges legfőbb dala volt. Ez volt az, ami nem tudtak abba hagyni, hiszen jöttek az újabb és újabb poénok, a beszólások, főképpen Markó Andrisnak köszönhetően, sajnos ő sincs már közöttünk. Szóval ez volt Mr. Mo, és ez volt a Mana Mana. A folytatásban pedig Tembi. Kirie, Kirio.

0: Ez volt a Kirié Kirió, és ez volt az elmúlt percekben Tembi. Hoffi Gézára emlékezünk, Hoffmann névvel született 1936. július 2-án, és pontosan a mai napon lenne 90 éves, ha élne. Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Karinti Gyűrű díjas, magyar humorista, előadó művész, színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történeteknek minden bizony a leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaré műfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere, aki önálló produkcióival, rendkívül összetett humorával egyéni stílus teremtett. Habár egyesek a 21. században világszerte népszerűvé vált stand-up comedy műfajához sorolják munkásságát, valójában évtizedekkel megelőzte annak megjelenését és elterjedését. Eredeti humora az végig kísérte az összes Hoffi produkciót, és mindig talált valami olyat, ami aznap történt a világban, vagy éppen Magyarországon, és ez mindig nagyon fontosnak érezte, hogy elmondja. A Madách Kamara Színházban volt rendszeres este, és bizony oda jegyet szerezni nem lehetett. Nagyon szeretett jönni a Kalipszó Rádióba nyilatkozni, főképpen Kőszegi Gabinak, de néhányszor azért volt nálam is, és bizony ezt sem fogom elfelejteni, mindegy senki sem, azokat a beszélgetéseket, amelyeket hallhattunk Hoffi Gézával és Hoffi Gézától, a gondolatait, amelyek rettenetesen hiányoznak. A mai alkalommal róla emlékezzünk meg, következzen Hoffi Géza.
1: Kedves hallgatóim, kedves nézőim, én ugye jelentkeztem most itt, mint Hoffi Géza, de nem tudom, hogy helyesen jelentkeztem-e, mert tulajdonképpen többféleképpen lehet jelentkezni. Hogy jelentkezettem volna, mint például televízió riporter.
2: Jó estét, kedves nézőink! Igen, itt vagyunk a Gellért étteremben. Az egészet én is csak monitoron látom. Igen, nézem. Most látom, hogy nem látok semmit sem. Elment a kép. Nem tudom, odaérkezett-e már. Na, addig megpróbálom elmondani szóval. Szóval, itt mennek a pincérek előttem, kitűnő kűrözők, itt kűröznek kürbe-kürbe. Igen. Most is itt siklik egy kimélő menü, igen, elől kék flitter, hátul raffolva, együtt vannak a zenével, így drágább. Emelés, most még drágább. Jaj, elejtette, elejtette. Szerencsére nem esett ki az ütemből, gyorsan vissza a konyhára, aztán újra ki. Igen, nézzük csak. Most szólnak, hogy nincs hang. Akkor visszaadom a hangot oda, ahova a kép is van. Vagy jelentkezettem volna, mint például Petres István, a csúcsforgalom riportere. Kedves hallgatóink, indulunk újra a gépkocsinkkal, indulunk a rendezvú helyre. Igen, indulunk, itt mellettünk már hallgatja a rádiót, egy szép szőkenő hallgatja, igen. Kicsit menjen távolabb, mert összegerjedünk. Igen, kedves hallgatóink, száguldunk újra a gépkocsinkkal, száguldunk a rendezvú helyre. Igen, száguldunk, előttünk megy a CIA 2253-as személygépkocsi, igen, előttünk száguld ő is, hallgatja a rádiót, talán észrevesz minket. Ajjajjajjajjajjajj, minket észrevett, de a kanyar sajnos nem vette észre. Szerencsére nem történt semmi komolyabb. Ajjajjajjajjajj, menjünk oda, oda mentünk. Maga a vezető? Nem, én a felesége vagyok. És mit szólna a férje, hogyha látná? Látja. Honnan? Fönn van a fán. Ne haragudjon, majd a zöldövezetben zavarom. Kicsit legyen szíves lejönni egy pillanatra. Mi a foglalkozása?
3: Karosszéria lakatos.
2: Hát akkor maga a kocsit meg is tudja csinálni, ugye?
3: Meg hát. Csak még azt nem tudom, mit csinálják belőle, ugye már lavort vagy vödröt, igen.
2: Mondja, ez az egész, ez hogy történt? Hát nem figyelte a táblát, ami ki van téve?
3: Kérem, megmondom őszintén, ugye, bár én csak vezetek, az asszony nézi a táblát, ugye?
2: És mondja, maga látott táblát? Láttam, hát. És mi volt rajta? Az a ház eladó.
3: Ide hallgasson.
2: Drága nagyságos asszonyom, ki van téve minden kanyarba egy tábla, a következő. Ez mit jelent, mondja meg? Egy piros háromszög, benne egy fekete görbe vonal. Az? Giliszta veszély.
1: Vagy jelentkezhetem volna, mint a Magyar Rádió telefonközpontosa, Szepesi György.
2: Vegye már fel, ja, én főveszem persze. Halló? Itt a 139-660. Szepesi György, igen, tessék, parancsoljon.
4: Itt a Magyar Posta vonalvizsgálat.
2: Igen, és mit tetszik kérni?
4: Elnézést a zavarásért.
2: Köszönjük szépen, viszont hallásra. Így hát hamarabb fölvezik. Halló?
5: Halló?
2: Tessék, parancsoljon!
5: Jó estét kívánok! Kérném szépen, kedvencem harangozó Terike.
2: Igen, és?
5: Soha nincsen időm meghallgatni a műsorát. Most, hogyha lejátszonálak egy számot tőle.
2: Igen, rendben van, szabad a kedves nevét.
5: Harangozó Terike.

dugjaj, mi rogyázsi. A 13 ő lett, meg egy fel lett, öleje meg engem, aki szeret. Sose fájjon a fejed, amíg itt van a nejed, a karom.

0: Halló?
1: Csókolom Szepesi bácsi!
0: Szerbusz, hogy hívnak?
1: Engem?
0: Igen, téged.
1: Gyurika!
0: Akkor Drusza vagy mi?
1: Nem, én csak Gyuri vagyok.
0: Na, mit szeretnél hallani?
1: Szeretném hallani a Mario Lanzát.
0: Kicsodát?
1: A Mario Lanzát, amikor énekli a Be My Love-ot.
0: Hát az melyik?
1: Nem tetszik tudni, amikor bejön a Mario Lanza, és akkor csak azt kezd énekelni, mind amikor bejön, akkor azt énekli, hogy
0: Be My Love, you will, I wanna try.
1: Ezt tetszik énekli, igen, a csináljával.

0: Hallo? Da pota ja zo tata o. Să fășicim. Tesek parancsolja.
1: Ide hallgass.
0: Hallgatlak.
1: Akkor mondom.
0: Mondjad.
1: Ide figyelj. Játsd le nekem azt a drága jó magyar énekest. Azt a Tom Jonest.
0: Hát az nem magyar.
1: Dehogy nem. Aki mindig sírva vigad, az magyar.
2: Egy cigány karaván kocsiján ült egy lány anyja.

0: Halló!
1: Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok!
1: Kérem szépen, szeretnék kérni egy számot.
0: Tessék, parancsoljon!
1: Én szeretném hallani a Gugyerákot.
0: Igen? És miért éppen a Gugyerákot?
1: Mert olyan szép és okos.
0: Ez rendben van, szabad kérem, ki kéri?
1: Macsák Icu!
0: Sajnos nem tudom adni, mert éppen Egerben van, menekül a török sereggel.
1: Igen, mint Gugyerák?
0: Dehogy, mint Gyumurdzsák.
1: Jaj, üldözik az egri nők?
0: Nem, a kritikusok.

0: Micsoda forgalom. Halló?
1: Jó estét kívánok, kérném szépen, szeretném kérni Hofi Gézától a Mari Zsuzsa paródiát. El van intézve, adom.

0: a lakásba egy bojrűt, meg vagy őrülve, hát én akkor sírok. Na, gyere, mama!
1: A sajnos már nem élő zsenitől még egy jelenet. Ennek a jelenetnek a címe Szíves látás.
2: Mindenkinek pusztantás, aki bejutott. Na, azért már jobban vagyok, beteg voltam. Ezt most nem ilyen hatásvadász céllal mondom, hanem hát beteg voltam. Anyósomat kérdezték, mi baj volt a Gézának?
3: Mint az Antal kormánynak.
2: Hogy?
3: Infrastruktúrája volt a Gézának, Istenbe.
2: Maradjon már, mama. Na de amint látott, hála jó Istennek, összeszedtem magam, kitűnő orvosok kezébe kerültem, na de rajtam is múlott az élet. Amit fölírtak, igen-igen nagy gondossággal, azt nem vettem be. De háromszor naponta, szóval reggel, délben, aztán persze, hogy meggyógyul az ember. A jó sorsom úgy hozta, hogy lekerültem Kecskemétre, ilyen orvosi rehabilitálni akartak. Mondtam, jaj, csak a Tordján nehogy ezt meghallja. Na, az legszívesebben kollektíve kivégezne engem is. Ugye? Már ne harag, hogy a nevetésed után nem kis gazda vagy? Gyere máskor is. Na tényleg, akkor a cenzúra. Most volt a cenzúra. Képzeld el, lekerültem Kecskemétre, és rám tettek ilyen Holter Monitor nevű gépet, de ekkora magnószerű, benne van egy kazetta, és 1000 millió drót, az így jön mindenhova, hogy bennék mozogja valami. Na most ugye gyógyulni akartam, hát kimentünk a kocsmába, leülünk az asztalhoz, letettem ezt a gépet a bor mellé, kicsit az távolabb a bort közelebb, mert hát, ha gyorsan kell valamit, akkor nyilvánvaló, amit elérjek, az ott legyen. Na, és így nézte mindenki, hogy mi az? Pincér is így mindig jött, hogy mi ez? Azt mondja az orvos a pincérnek, hogy ez azért van, mert a művész úr már elemről megy. De. Jaj. A lényeg az, hogy amikor az ember már úgy picikét jobban van, akkor első fontos teendő életmódváltoztatás. Amikor bevittek az egyik orvos, hát olyan 60 kilóval volt nehezebb, mint én, és olyan, hogy itt a lábai, azok így összeértek állandóan. Szóval ilyen rendes férfias. Na, amikor legurultam a mentő kordányod, azt mondja, maga túlsúlyos. Kérdezd el. Utána mit lehet mondani? Maga meg szép. Hát nem lehetünk egyformák. Hát... Na szóval, a betegség után mindent másképpen kell csinálni, tudod? Teljesen új életforma. Gondolkodtam, hogy hát mégis, mit kéne másképpen csinálni, mint eddig, meg mit kéne abba hagyni? Az elmúlik magától, aranyszerűen. Ne strapáld magad, azt a gondot sincsen. Na, szóval. Étrend. Nem akarok itt a nagy dumát levágni, de ezek a rohadt nyulak előre köszönnek, már annyi zöldséget zabálnak. És akkor azt mondja, hogy Szeizler, hogy hát ezt így kell, meg hogy Bandika, ne ülj fel minden pletykkel, meg képzeld el, intenzív, ugye el vagy szépen mindenkitől zárva, rendesen ilyen lepedjük ott a ketteske feküdt mellettem, hát mindig várta a tepsit, és képzeld el, jó, hát azt hozta a süteményt neki állandóan. Na, rengeteget tanultam tőle. Azt, hogy az orvosok olyan kutyák, te, hogy az, semmihez nem értenek. Csak a nagy duma. Hülyeség. A betegek, az igen. Latinul még nem tudnak. Csak a tudhassa, láthassa, nyalhassa, ez így rendben van. De orvosilag, hát ne vitte. Valamelyik reggel kicsit későbben kezd fel, meg is operálnak. Hát ez nem úgy megy. Jajó. Na, az a ketteske egyszer, ugye? Képzeld, de ez akkora élményem volt. Éjszaka fölkelt, és nem tudott róla. Ezt még úgy elviseltem, hát ugye. Nem kell beszélgetni, mert körözzön. Hát. Kilométer óra be van kapcsolva rajta, úgyhogy... Most az érdekessége. Ásított? Te vizuális vagy? Na akkor képzeld el, ketteske ásított, és be volt csukva a foga. Hát minden. Reggelig. Álom nem jött a hasamra, szóval valami ezt. Na ő mondta meg, hogy művészkém. Az az igazság, művészkém, életmódváltoztatásra van szüksége magának, művészkém. Szója pörkölt, szója kolbász, szója fasírozott, szója nővérkének, hogy befostam.
4: Poparisznye.hu Beto Show.
1: Jönjének az újak, a legújabbak. Elok és Jennifer Lopez. Ez az Everything Fine.

Egy véd könnyű zenei duó következik, az elhangzott felvétel pedig nem volt más, mint Jennifer Lopez és Elok dala. Az Everything Five után Ikona Pop, a svéd könnyű zenei duó. Ez a Yellow Top.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.